Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát a mikrofonnál. Király Tamás picivel már 2 óra után járunk, szóval halad az éjszaka előre, a reggel 6-os váltásig már csak 4 óra. Akkor jönnek egyébként Balázsék is, és indítják a vadi új játékot, erről még mesélek. Most viszont hozok egy kis extra lendületet mindenkinek, akinek melózni kell, és hozok vissza hétvégi élményeket, ha bulisztunk, vagy hétvégi hangulatot, ha már a következő hétvégét várjuk, mondjuk ez szerintem sokan vagyunk így. Két jön. Az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és egy kis extra nyári érzést hozzád oda, és kell is, mert hogy június 1-e van, vagyis nyár! És a mai napon indul Balázsék vadió játéka nagy kapurarugás Balázsékkal, aminek a fődíja pénteken egy június 26-ai belépő a világbajnokságra Bostonba utazással, szállással, a napi díja pedig 65-szoros lettévék. Elég vagány. Ez pedig az igazi mai sláger már is Joel Corey-től a Galantis-szal, Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni most egy újdonságot. Attól az énekesnőtől, aki szerintem jelen pillanatban az egyik legnagyobb zenei világsztár, hihetetlen jó dalokat készít, egymás után hozza a listavezető felvételeket, tölti meg a koncerthelyszíneket, és hihetetlen rajongó tábora van. Ő Taylor Swift, a legújabb igazi mai sláger, tőle pedig az Uplight, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én vagyok a felelős azért, hogy a következő órában is a legnagyobb kedvencek szóljanak, és szerintem jó munkát végeztem. Hozom majd Sam Feld és Ray újdonságát, egy nagy kedvencet bekészítettem Cookie-tól is, a kezdésben pedig Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok. Nagy kedvencek, ahogy ígértem, pár percen belül indul az újabb zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról
3: a
2: és a drog megelőzésről.
3: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a közel-kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Cookie után Sam Felt, két olyan DJ egymás után, akik múlt héten zenéltek a rádió egy születésnapi fesztiválon. Viszont nagyon-nagyon fontos, ma reggel jönnek Balázsék, náluk pedig indul a Vadiu játék. Páros belépőt lehet nyerni a foci VB bostoni meccsére. A dátum június 26-a, és igen, Boston nem a szomszédban van, szóval el kell oda jutni. Intézzük, repülőjegy, szállás, belépő, minden benne van a csomagban. Ez a fő díj, amit meg lehet nyerni. A napi díjak meg 65 szoros LCD TV-k. Azért ez se csak úgy oda vetjük, mert hát azért nem kis dolog. Na, ez viszont az igazi mai sláger, ahogy ígértem. Sam Feld jön Rosalinnel, Heart Like Mine, az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray a folytatásban, aki nemrég, múlt héten kétszer is megtöltötte az O2 Arénát Londonban, de hát ezt egy picit még tudjuk fokozni. Ezen a héten, június 6-án a Wembleyben lesz Londonban egy teltházas koncertje. Az menő, ez meg az igazi mai slágere, Ray és a Where Is My Husband a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, Hattóma is Balázsék, nálunk pedig a játék, amivel a fődíjat, akár a páros VB belépőt is meg lehet nyerni. Bizony, jól mondtam. Ho-ho! A napi díja pedig 65 szolos LCD TV-k. Nagyon vagány lesz, ahogy a fogyadás is az igazi mai slágerek között a Hörz alába Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell, és szép reggelt azoknak, akik nagyon korán kelnek. A mikrofonnál Király Tamás, picivel 4 óra után járunk, az igazi mai slágereket pedig, na ná, hogy hozom ebben az órában is, most például. Kashmir, Wild Ride, az igazi mai slágerek között, ezzel kívánok kellemes éjszakát.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig lett a Rexa a fogyadásban, vagy ahogy mi ismerjük, Bibi Rexa. Bizony. Az igazi mai sláger pedig egy korábbi Faithless dal teljes újragondolása. Hibátlan az eredmény. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3/4-5 lesz mindjárt, és arra gondoltam, hogy egy igazi újdonság most szerintem mindenkinek jól fog esni, igazi nyárérzettel, hát június 1-je van, na hogy egy ilyen dalt kell választanom. Alex Kenji érkezik már is, és a Bumble, egy szenzációs DJ, pizzából Olaszországból, itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hepatitis fertőzés miatt intézkedtek egy óvodában, fókuszban az autóipar. Debrecenben rászoruló gyerekeket támogat a MOHU. Demeter Dia vagyok. Fertőző megbetegedés miatt kellett járványügyi intézkedéseket bevezetni Balmazújvárosban. A HAON azt írja, hepatitis A vírus jelent meg egy helyi óvodában, a szükséges megelőző lépéseket azonnal megkezdték. Az érintett családokat tájékoztatták, az intézményben pedig fertőtlenítési munkálatok és egészségügyi ellenőrzések zajlanak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vírus leginkább személyes érintkezéssel és nem megfelelő higiéniai körülmények között terjedhet, ezért kiemelten fontos a rendszeres kézmosás és a higiéniai szabályok betartása. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezethetnek. Az autóipar átalakulása és a jövő kihívásai kerültek a középpontba a Debrecen Drive rendezvényen. A szakmai programokon a résztvevők arról egyeztettek, hogyan alkalmazkodhat az iparág a gyors technológiai változásokhoz és a gazdasági kihívásokhoz. A konferencián szó esett az elektromobilitás térnyeréséről, az új gyártási technológiákról és a munkaerőpiac átalakulásáról is. A szakértők szerint az autóipar előtt álló változások új lehetőségeket és komoly alkalmazkodási feladatokat is jelentenek a vállalatok számára. A Debreceni Egyetem fontos szereplőként vesz részt az iparági együttműködésekben és a szakemberképzésekben, írja a honlapján az intézmény. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádióknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
3: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
2: A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni. Ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez Rádió Egy, itt csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 1-je van, ez bizony már nyár, és ez a Tündék névnapja, sok boldogságot nekik. Én pedig nyárias hangulatban egy igazi mai slágerrel folytatom, Teddy Swims-t, vele aztán tényleg nem lehet tévedni, a nagy kedvenc célod Dora, amit már is indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól jönnek Balázsik, náluk pedig startol a vadiú játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokság június 26-ai meccsére Bostonban. Lesz repülőjegy, szállás, belépő intézve, a fődíja ez a játéknak, amit pénteken valaki elvisz, addig viszont minden nap azért adok egy 65 szoros tévét. Mindez Balázséknál, az igazi mai slágerek pedig addig is pörögnek, míg ők beérkeznek a stúdióba. Most Calvin Harris, John Newman és a Blame. Ezt írítom a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert úgy tűnik, hogy a hét egy nagyon picit hűvösebben indul, mint a hétvége, olyan 24 fok lesz, és hát esőre is számítani kell, a következő három nap ilyen, aztán utána megint tökéletes napos idő, de addig is azért ilyen 24 fokok kipörögnek. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, 6-tól indul a műsor, ez pedig a következő 30 percet indítja. Kamrád és a Hug Yourself, Balázséknál pedig ne feledjük, páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra. 6-tól indul a műsor, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kéz védelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra, a szullámba. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, meg ott laknak, amikor nem mindegy, és az a lényeg, hogy kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És mi milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a hogy szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen!
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb bugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: Miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
2: De miért ne
1: írná? Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, csak engem irítál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
2: Hát nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok az, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy, ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen
2: rám. Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja. De az!
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
1: sokkal többet
2: nincs.
1: Táplálkozik. Álszent egó magamutogatás.
2: De nem.
1: Sokkal többet. Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát
1: majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szembétek.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében, vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. kontraproduktív a dolog? Rosszul érzem magam nálad. A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy jótékony emberek... dolog, odaadja egy nem, gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
2: Hát,
1: miért?
2: Vagy.
1: Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygok.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygok.
2: Aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos
1: szerintem elvesz.
2: Rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, ahol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De megfejtettem,
1: az ő létezésük
2: vacsorára.
1: Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsérd meg te is. Egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell, hogy
1: nincs.
2: Legyen. De.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke vagy.
3: Jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy.
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy
3: tök mindegy.
2: Mi de az, nem hogy kell, vagy? Hogy tudja.
3: De miért, miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt
3: nem
1: hiszem
3: el. Nem, kell. Magát hát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a nem. Mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
3: Dolgozik
2: ott vele.
1: Tudod, mi van? Gyanakú vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit hülyére. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohad a világ. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy
2: számára.
4: Ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
4: Anyám nem volt rám
2: mindenre.
4: Büszke.
2: Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod levenni.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, de benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék utána mellette ülni, Balázsapa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorult.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott áll. Egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
2: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
3: nem
2: minden
3: szereted,
2: reggel
3: ha
2: megcsinál.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberekem, ő nem szeret. Hát
2: de ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosságot. Tegyük hasznosságot.
1: Érted? Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs!
1: Egyébként
5: mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
2: Hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolában jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth András?
5: Én őnek vagyok a Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt, ott egy pár szor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem.
5: Nem.
1: De te az általánosban nem jártál be, a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy pár szor, hogy megjelentünk itt-ott, sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na újra!
1: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukádról, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint érnek nem, az öreg, jól van.
5: Na, figyelj. Nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte. Főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával. Még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy ott elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor a legelső nap kijártam szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te
5: volt kiírtad,
1: hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor először kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
2: Nem,
1: érdekes,
2: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, és oda meg is elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát,
2: hónapok
1: mondom,
2: óta.
1: Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: így, mert
1: hát
5: így valaki ővel egy foglalkozik.
1: Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még?
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van,

0: kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba táblam, akkor tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
0: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján, ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamint ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy valami negatív...
0: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van, például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én tudod, 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébb, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
0: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a tábládban, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakva.
1: Igen, a büszke vagyok, tudja, rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiászni szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
2: Nem érdemled meg.
1: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögötte szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllyel, köszönjük.
1: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
0: Persze,
1: jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkó, hogy föl se hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra!
2: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Csaba, Zsüllel!
1: Jó,
2: gyerekek,
1: velük.
2: Vége a rádiónak.
1: Baromzunk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen.
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, toxikusnak kell lennem.
2: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelkiállapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
1: hogy mosolyog ingyen van. Hát az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket,
1: jó,
2: a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy
2: Külön.
1: Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van.
2: Tehát lehet, bárki.
1: Nektek a szép vagy, mosolyog,
2: mi
1: ingyen van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
1: rád.
2: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő
1: Zseni.
2: Kereszteződésnél
1: Zseni.
2: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó.
2: Érvényét veszti, amivel
1: okay.
2: Mi Zsüllel mosolyogva
1: mondom,
2: álltunk.
1: Mondom. De te ott állsz, jó.
2: Igen, tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci vágni. Már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
1: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
3: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
1: Én fölírnám, a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat. Zsül, mit ír? Várjál, de Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
1: A büszke vagyok rád. Mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna,
2: tudod,
1: tényleg az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta Zsül, hogy büszke vagyok rád. Most öklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
1: Mit?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt adom át.
3: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem, figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
2: Vagy szaktanári.
1: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
3: Ez is jó.
1: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Domusnál

0: Hóc van. Bohóc. Hát,
1: nem láttam őt még, de talán jobb is.
0: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na, azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor, igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj, de
1: és rajzolt
2: Zsula.
1: Egy napot.
0: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ? Hát érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat, gyerekek. Csak sok ilyen táblát tekünk annak. Igen. Minek örülsz, magyar vagy, te fos?
2: Na, hát.
0: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba, és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssör áld a nap, mosolyogj, az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jó esik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
2: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
1: Nagyon világos a lelkem. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
0: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, gyerekek, oké, köszönjük szépen.
1: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
0: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számos, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, csalókák lehetnek az online értékelések, motoros fesztivál lesz Balmazújvárosban. Demeter Tia vagyok. Egyre több támadás éri a MÁV csoport dolgozóit, a HON azt írja, az elmúlt időszakban több alkalommal is érte verbális vagy fizikai támadás a munkatársakat szolgálat közben. Az esetek között szerepeltek fenyegetések, sértegetések és olyan konfliktusok is, amelyek rendőri intézkedést igényeltek. Hajdú-Biharban eddig 5 alkalommal érte incidens a vasút dolgozóit. A vállalat szerint minden esetet komolyan vesznek és támogatást biztosítanak az érintettjeiknek. A cél az, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsenek a vasúti és autóbuszos szolgáltatásokban dolgozók számára. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyanúgy megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Ingyenes motoros fesztivált rendeznek Balmazújvárosban. A szervezők tudatták, már 13. alkalommal szervezik meg az eseményt, ahol a látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz. Június 19-én és 20-án tartják a családi napot, amelyen a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is részt vesz. Az érdeklődők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kressz tudásunkat. A szervezők koncertekkel is készülnek emellett, mások mellett a Leander Kills is fellép majd. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk, a következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Ráskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, 6 óra 15 perc van, Eszter és Juli.
2: Jó reggelt!
3: Na, erre vajlatok gombot.
1: Na, milyen?
2: Jó
1: milyen?
2: Lesz,
1: szevasztok. Igen, már pénteken jeleztük, ugye, hogy Balázs nem lesz ma, mert sürgős forgatási dolgai vannak. Igen, én kértem rá, mert én utálom azt, hogy úgy megy el, hogy nem szól, tudod? Mert akkor így legalább el tudjuk mondani ilyenkor, amikor majd felháborodott tömegek vonulnak ki a rádió elé, hogy mi ezt jeleztük. Tehát ilyenkor, aki annyira Balázs van, hogy nem bírja nélküle a műsort, az egy nap szabadságot kivesz, meghallgat más rádió műsort, akármit csinál, de legalább tudja, ugye, hogy ő ilyenkor nincsen. És akkor én kértem, hogy ezt legyen olyan kedves közölje a hallgató, és közölte is.
2: Adás vége előtt 5 perccel?
1: Igen, persze, hát szokásos.
2: Fel tudtak rá készülni.
1: Szokásos módon legalább mindenki el tudta.
3: De most figyelj már, ide, most ez egy sokkal durább szituáció, mint amire gondoltunk valaha is, mert most azok az emberek, akik keverik a Julit velem, Na most mi újság van?
2: Két csaj van, te ezt tudtam.
1: Most akkor
3: nem,
1: melyik
3: most
1: a melyik?
3: Azt mondják hinni, hogy csak egy csaj van, csak én nem tudják, hogy melyik. Egy folyamatos beszéd. Én monológban fogok kommunikálni végig.
2: Te elkezded a mondatot, én meg befejezem.
3: Köszönöm.
1: Vagy legalábbis majd megpróbáljuk. Illetve még egy tippem van, hogy átküldtem neki az 50 ezer forintját, amivel tartoztam, mert már látom, a hallgatók ugrálnak rajta. Gyerekek, hát én egy úr vagyok, tehát hogyha az ember bukja ezt a pénzt, akkor azt természetesen át kell küldeni, ugye?
2: Néztétek, láttátok egyáltalán, ez ilyen unalmas ötlet.
1: Na most nagyon vigyázz, mert én is ezzel próbálkoztam. Annácska egyből eltörte a kezemet, hogy lett volna unalmas, hiszen nyert a PSG.
2: Ja,
1: ugye?
2: Hát végül is lett 11-esekkel.
3: Hogy van Ogli ilyenkor vajon?
1: Mi kicsoda?
3: A PSG Ogli.
1: A PSG Ogli nagyon jó, szerintem még mindig valami transzba fekszik. Szerintem is unalmas volt a meccs, és nem azért, mert én elbuktam ezt az 50 ezrest. Ugye volt egy Arsenal gól, aztán lett egy egyébként teljesen jogos 11-es. Az Istennek kell azt a drága gyereket értett fölrúgni, és akkor utána a 11-esekkel a végén meg elbukta az Arsenal ezt a meccset. De a szakik, mert én szakikkal néztem természetesen, a Velencei tó partján egy kis képernyő színes televízión próbáltuk megnézni.
3: Nevezd meg az embereidet, ez nem elég nekünk ez a szakik, tehát karaktereket akarunk tudni.
1: Igen. Szilárd.
2: Na hát ő aztán szaki. Szaki egyébként. Jó,
3: doktor Jegenye.
1: A Jegenye volt az egyes számú szaki.
3: De ugye... most már a Siamikre, tehát ő nem a barátod, hanem ő gyakorlatilag egy testben él
1: veled. Kicsit igen, összefortunk vele. Ő ugye Arsenal szurkoló, de egyébként tök visszafogottan csinálta a szurkolást. Ott volt a Dagó.
2: Uh-huh.
1: A Dagó, igen, a Dagóról annyit kell tudni, hogy...
3: Te a Dagobertnek a rövidítése, vagy pedig valami teljesen?
1: Egyébként igen, de nem a gazdagság miatt, sajnos.
3: Kicsit spur?
1: Hát nem, de hogy is, nagyon, nagyon rendes ember, tehát ott volt a Dagó, aki nagyon nagy darab, és annyi köze van a focihoz, mint nekem.
2: Na, uh-huh, akkor ez egy uh-huh, ütőképes csapat. Így, miért a Szilárdnak egyébként van bármi köze a focihoz?
1: Hát egyrészt ő focista volt, képzeld el.
3: Ja. Igen, hát az a szilajtest, az nem magától.
1: Mit gondolsz? Honnan jött az? Hát honnan
2: inkább nézném ki kosarasnak egyébként a maga két.
3: Látod, ez a baj ezzel a világgal, Júli, ez a baj.
2: A
1: sztereotípia.
3: Azért, mert valaki 3 méter 5 centi, attól még nem kell neki kosárlabdáznia, jó?
1: Igen, még meg is biztos, hogy tud, meg hát ott Szabolcsi. Szabolcsba pedig a kosaras...
3: Megyedszed.
1: Ritka. Tehát
3: nálunk ez van. Az, aki elég magas ahhoz, hogy kosaras legyen, azt megy és cseresznyszedésre használják.
1: Igen.
3: Nem engedik oda a pályák közelébe, mert...
1: Fontos funkcióját keresik meg az embereknek.
3: Hát nem fogod eltékozolni a tehetségedet.
1: Úgy van. Még ott azt eltöröd a kezed, lábad, így aztán inkább mennyi megyet meg cseresznyét szedni, de szóval, hogy ő egyrészt ugye Arsenal szurkoló, ebből már tudjuk, hogy ő mi a köze a focihoz, másrészt meg valaha ő focista volt, és még kispályán még mindig állítok. Nagyon jó a Szilárd.
2: Ha nem motorozgat, ha nem vérlovag, akkor focizgat.
1: Igen, vagy ha nem igazgat.
3: Ja, vérlovag, ez a vérlovag kifejezés az annyira jó, mert kicsit olyan, nem tudom, hogy egy ilyen vérszívó lenne inkább, tudod, nem? Tehát, hogy jön, és...
2: Nekem egy ilyen kifejezetted ilyen középkori lovag jut az eszembe, aki a sisakrostiát így felhajtja, és nagyon véres az
1: Nem, ők nagyon szép munkát végeznek, úgyhogy Szilárd is becsatlakozott ebbe, és akkor hordja a véreket, ilyen 24 órát kell talpon lenni. Azt mondja, hogy olyan riasztások vannak hajnalban, na de mindegy, ne kanyarodjunk el
3: a dologtól. De most mondom őszintén, hogy ha mondjuk Dracula valahogy el kéne, hogy helyezkedjen valahol, most 2026-ban, akkor mit dolgozna? A McDonald's-ban lenne, vagy vérlovag lenne?
2: Vagy az OVS-nél.
3: Szerintem, nagyon durva, nagyon fáradt, hogy szerintem ez egy nagyon durva fedő sztori, és szerintem az, mindig eltűnik egy-egy egységvér, azt meg a telszipók ez a zéba.
2: Az senkinek nem tűnne föl. Figyeljetek nekünk, na, beszélgetünk arról, hogy egyébként kinek hogy sült el a hétvége.
1: Ugye itt hát érintettek vagyunk a vendéglátásban, Juliék is, meg mi is.
3: Na,
1: és hát egy picit ugye izgultunk, hogy mi lesz a belvárosban végigvonuló tömeggel.
2: Hát nekünk ugye a Stefánián van egy sörkertünk a Tücsök, illetve nem a miénk, de hát a Miró igazgatja, és az a lényeg, hogy hát 3 nap tömény gyomorgölcs. Tehát nyilván készültünk arra, hogy micsoda irgalmatlan durva tömeg lesz, árut kell rendelni, hogy azok az emberek, akik majd oda betérnek, azok majd hogy fognak viselkedni, szóval ez egy ilyen tömény.
3: De a székeket leragasztottátok a padlóra, vagy új intézkedések megvoltak?
2: Rohadtsuk, alkalmazott, mindenki be volt rendelve, és úgy képzeljétek el, hogy hát erről csak a Stefánia útiakat felejtették el tájékoztatni. Délben lezárták a Stefánia utat, de úgy, hogy hermetikusan, seki, sebe, csak is lakcímkártyával. Tehát az...
1: De várj, hogy ti ott ültetek egy üres kocsmába.
2: És így, ciri, ciri.
3: Hát ezért hívják Tücsöknek.
1: Ez végre jó névválasztás.
3: Végre.
2: Aki délnél előbb becsusszant, de erre a napra még foglalásokat semmit nyilván nem veszel föl, mert arra a káoszra készülsz, ami egyébként normál körülmények
3: között. Kellett volna menned a lakcímkártyákat kiosztanod a szurkolók között, és akkor becsalogatod.
1: Én mától maga itt lakik, jöjjön be.
2: Szóval, hogy az, aki nem ott lakott, az nem mehetett be. Azok, akik még a zárás előtt be tudtak csusszanni, azok bemehettek, úgyhogy volt így mondjuk, nem tudom, 20-30.
1: Viszont ember. Ők nem mehettek
2: de
1: ki.
2: De ők meg nem mehettek ki. Kézzel, de volt olyan ismerősünk, akinek a gyereke lakcímkártya nélkül indult el edzésre, lemerült a telefonja, és a meccs végéig kint állt a kordon mellett, és hiába mondta, hogy na de én csókolom, bácsi kérem, ott lakok, nem engedték be. Úgyhogy na, nekünk ennek jegyében telt megjelent az Arzenál csapat, tudod, felvonultak a szurkolók, na akkor ezek így bekészültek, hogy na akkor ezek most jönnek inni, a nagy túrót be. Jöttek, és ásványvizet, úgyhogy kávé mindenki felvágta az erét. Miró szerintem este 6 óra környékén már otthon volt, és otthonról nézte a meccset, tehát ilyen még soha a büdös életben nem volt.
1: Na, hát akkor ti húztátok meg jobban nálunk, ugye a téren, a Liszt-Ferenc téren nagyon sok vendéglátóipari üzletegység van, ezért összefogás történt, hogy biztonsági őröket szerezzünk, hát hogyha bármi...
3: Miért nem szólták, kimentem a segítségére?
1: Igen, jó lett volna, bármi támadás történik, ugye a tér ellen. Volt három ilyen közepes korú fiatal ember, aki majd megvédi a teret, de nem
3: mit
1: volt...
3: Mit jelent a közepes korú? Hát,
1: így 50 fölött.
3: De amúgy azok a legkegyetlenebbek.
1: Igen, ilyen vérbiztonsági őrök voltak.
2: Ez az Aldiból igazolták át őket?
1: Vagy lehet, hogy a pénztár küldögéltek. Szóval nem készültünk rá nagyon, mert hogy mi úgyis kiesünk a dolog elől, és hát beült hozzánk egy 10 fős francia brigád, akik értelemszerűen ugye PSG szurkolók voltak, de ez még a meccs előtt. Nagyon korrektül megebédeltek, italokat ittak, fizettek, majd elmentek, majd az üzletvezetőm bement a férfi WC-be, ahol a következőt találta a WC falán. Hát ez egy PSG-s felirat, ugye, és 2 darab svasztika, azaz horogkereszt van elhelyezve.
2: Jézusom,
1: én azon gondolkoztam, hogy nekik nem szóltak, hogy kik játszanak a csapatukban.
2: Figyelj, ez az, amit legegyszerűbb bele tudtak rajzolni. De... Akkor azt mondtad, hogy WC falán, én attól féltem,
3: hogy
2: valami más.
3: De látod, hogy a horogkeresztet fordítva rajzoltam?
1: Igen, szerintem, de lehet, hogy ennek van valami jelentősége, nem ástam bele magam ennyire.
2: Szerintem nincs.
1: Nincs.
2: Szerintem egyszerűen csak így hozta.
3: Szerintem lehet, hogy kicsit ilyen tanulási nehézségekkel küzdött az illető, aki ezt bevállalta, és az, jó, mindegy, csak nézzen ki, úgy de szélkerik. Na, csapasod oda, öreg.
1: Rakjad oda, haver.
2: Jól odavágtál.
1: És ezt valami ilyen alkoholos filccel rakta
3: de
1: föl
3: természetesen.
1: De megvan a bankkártya
3: adata ezeknek az embereknek?
1: Hát megvan a bankkártya adata, de most mit csinálsz? Utána mész, hogy jaj, összefirkáltad.
3: Én egy levelet, hogy kedves XY, önök voltak az egyetlen külföldi nácik, akik náluk tették a somlói galuskát.
2: Remélem, hogy akadnak bankodon.
1: És nagyon sajnáljuk, hogy nem számláztunk túl az eseményt követően. Szóval ez van, és akkor a fiúk megpróbálták levakarni, természetesen nem lehet, úgyhogy itt ezt
3: úgy. Rám van szükség, Ferenc.
1: Miért te tudsz ilyet eltüntetni?
3: Rám van szükség. Én ugye egy 6 éves gyermeknek a graffitivel küzdök minden nap, úgyhogy majd átmegkozzátok és elintézem.
2: Megvannak az eszközeid?
3: Megvannak az eszközeid. Nem azt mondom, hogy ugyanilyen színű lesz, nem is mondom, hogy hasonló, de hogy nem lesz ott. Azt sem mondtam, hogy szép lesz. Lehet, hogy Hello Kitty-s maticákkal fogom eltüntetni. De ettől függetlenül az nem is lesz jobb, ott mint egy... Így van.
2: Így van. Néztem a felvételeket, ugye, hát pénteken került ki, ami a Király utcában volt, ez a kis csetepati, az a... és tudod, hogy eszembe jutottál, hogy atya úristen, mondom, ha ezek felé indulnak, azok ott kőkövön nem marad, de akkor ezek szerint ott nem.
1: A pénteket valamiért, az ugye volt egy ilyen autótetőn ugrálás.
2: Megúsztátok.
1: Azt mi megúsztuk, igazából nagyon sajnálom szegény autóst, és így azon gondolkodtam, hogy ez mennyire normális ez a fajta, igen, hogy egyrészt kaszkós, de hogy mennyire normális ez a fajta szurkolói túltengés. Tehát, hogy én tökre értem, hogy a csapatod, értem a izét, azt is, hogy megiszunk egy piát, értek mindent, de aztán miért, ami tegnap este meg Párizsban történt?
2: Figyelj, te láttátok azt a felvételt, hogy az Eiffel torony előtt volt egy mini, amit konkrétan félbevágtak. Tehát levágták a tetejét.
3: De az milyen, amikor flexel mész el szurkolni?
1: Na,
3: azt mondja, hogy, azt, hogy minden nálad van? Nyíregyházán van egy ilyen B-közepes spari drukker, Pali, aki így is jövő Pali, és a lényeg, hogy ő minden meccsre baltával ment. Aztán volt egy kicsit a rendőrségen, utána meg a börtönben, de minden esetben nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy hazafelé tűzifán
1: kell szerezni. Nem mondta
3: el? Igen, hát azzal gondolom fenyegetőzött, de nekem nagyon tetszik, és amúgy például ti, amikor azt gondoltatok, hogy a három középkorú biztonságőr megvéd benneteket, hogy mi volt a stratégia pontosan?
1: Ez kérlek szépen, ez összefogás volt, érted?
3: Élő lánc?
1: Igen, élő lánc, tehát hogy sok étterem van, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez elég lesz.
3: Ugye elővettétek az egyhetes aranygaluskákat is, hogy azzal fogjátok dobálni őket? Fortyogott az üstben
2: egri nők majd kiborítjátok. De hogy az volt a terv, hogy ez a három ember majd összekapaszkodik, és hogyha mondjuk elindul egy ilyen 20 fős PSG csoport, akkor odaáll elejét, és azt mondjuk, hogy aj, stop!
1: Igen. A magyar biztonsági őr egy biztonsági őr legalább 12 PSG szurkolóval ér fel. Ez volt a stratégia, plusz nálunk ugye a tér az egy ilyen hosszú, keskeny tér, tehát majdnem az egészet le tudják fogni, ha hárman összekapaszkodnak. Tehát, hogy lezárják.
3: Én amúgy annyit csináltam, hogy egyetlen egy nagyon dühös nőt küldtem volna ki, mert ezt mindenki tudja, hogy nem a három ilyen kedélyes öreg ember kell oda, hanem egy darab vagy menopauza előtt álló nő, vagy közben lévő nő, vagy pedig valaki, akit félreértettek, de nő.
1: Nő, hát, hogy, és akkor tudom, az mindent.
3: Az indulat, amivel tudjuk kezelni az ilyen tömegrendezvényeket.
2: Egyébként észrevetted, vagy voltál már olyan helyzetben, hogyha tehát, ha egy nő tényleg úgy odarobban, akkor így ettől a férfiak így sokkot kapnak, tehát egy pillanatra így lemerevednek, hogyha egy nő így tényleg így oda kiállt, vagy így ráüküvölt, így teljes eufóriában, akkor ettől egy pillanatra pont két másodpercre így megáll a levegő, és az pont elég arra, hogy mondjuk három markos legény, a biztonsági őrök odaálljanak és széthúzzák a tömeget, úgyhogy igen.
3: Jó, én vittem volna ki a sörösre, kezdtem, felálltam volna, és széttéptem volna a mellkasomon a pólót, miközben azt üvöltem, hogy
2: viva a rezisztans!
1: Veszem Trianon! Még mindig van!
3: És igen, és utána pedig fogtam volna, és nem tudom, egy iszonyatos merőkanállal mindenkit kupán húzok.
2: Kérjük vissza a területeinket!
1: Így van, szerintem igazságot! Szerintem ők ezt nem tanulták, ahogy el tudom képzelni. Egyébként megjött a megoldás.
3: A horogkeresse ment akkor,
1: ugye? Megjött a megoldás, hogy látta valahol ezt a horogkeresztes Paris Saint-Germain feliratot, és csinált előtte egy selfit.
3: Oké.
1: Hogy hátul van a horogkereszt, de az már fotóban ugye fordítva lesz. És arról
3: diszlexiás vagyok, és fordítva írom a horogkeresztet. Ennyi, ettől még teljes értékű életet élek.
1: Na, lassan fél hét van, lehet, jelentkezzetek a fekete-fehér igen-nemre. Ma elindítjuk a nagy góllövő Hisense játékunkat. Úgy minden nap adunk egy nagy színes televíziót. Jó? Ki kell választani, hogy ki védjen. Mert kapura lövés van.
3: De mi az, hogy véd? Hogy kell védeni?
1: Hát véd, te vagy a kapus például. Ha azt mondják, hogy Eszterrel szeretnék játszani, akkor Eszter lesz a kapus. Ha
3: én lényegesen jobb kapus vagyok, mint Gyuri, azért lássuk
1: hát
3: be.
1: Hát sokkal nagyobbat takarsz ki, ugye?
2: Nagyobbat takarsz, én fürgébb vagyok.
3: Igen. Na de várj, hát nem mennék erre még azért. Meg egy bokendistál.
2: Vettünk föl effekteket erre, hogy... Meg ilyen ugrál.
1: Nem ezt majd élőbe kérdésinek, mondd még egyszer.
2: Éppen kivéz.
1: Szerintem egy csomó
3: ez egy OG a visszatérése után.
2: Most tört el a portál.
1: Na, jövünk vissza mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
7: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Indul!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Hősképzés Plusz, népszerű úti célhajdúszoboszló könyvadománnyal segítik a beteg gyerekeket. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat Hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvívő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a Hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Népszerű volt tavasszal Hajdúszoboszló a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint a város ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben, a balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. Új könyvekkel gazdagodhatnak a beteg gyerekek a Debreceni Egyetem támogatásának köszönhetően. Az Ablak a külvilágra elnevezésű kezdeményezés keretében könyvadomány érkezett a gyermekellátásban résztvevő intézményekhez. A program célja, hogy az olvasás segítségével kikapcsolódást és pozitív élményeket nyújtson azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb időt töltenek kórházi kezelés alatt, írja az egyetem honlapja. A szervezők szerint a könyvek nem csak szórakozást jelentenek, hanem segíthetnek a lelki feltöltődésben és a gyógyulás támogatásában is. Az adományozók bíznak abban, hogy a kötetek sok örömet szereznek majd a fiatal olvasóknak. A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk, a következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:47 lesz 3 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Ugye jeleztük már pénteken, meg ma is, hogy Balázsban nem lesz, forgatáson van. Úgyhogy a két csajjal ülök itt, régi álmom valósult meg. Meg a hallgatóknak is egyébként imádják, hogy ketten vagytok.
2: Jó reggelt!
1: Tök jó! Tök
2: majd
1: megmozduljuk
2: ezt is, ez egy édes hármas
1: felé. Ami viszont fontos, ugye sokan kérdezték a nyári szünetes SMS-t. Srácok, az van, hogy ez privilégium. Én azzal én nem ékeskedhetem. Egyikünk sem teheti ezt, az a Balázsé, jó? Tehát az ma nincs. Elküldte egyébként az emberünk az SMS-t, úgyhogy köszönjük szépen. Holnap fogjátok megtudni. Tehát aki égető vágyjal ébredt ma reggel, hogy hány nap van még a nyári szünetig, az ezt holnap fogja megtudni. Oké?
2: Okay? Hát most erre mit mondja?
1: Hát az, hogy az Balázshoz kötődik, mi azzal nem fogunk ékeskedni. A másik fontos dolog, ezt többen megírták, hogy ugye horogkeresztes sztoriba elmeséltem, hogy a korhely WC-jére valaki fölfestette, illetve egy francia csapat volt, hogy nem vagyunk túl kiműveltek, mert hogy a fordított az egy ilyen nagyon pozitív jelentés, egy több ezer éves jelkép, amely számos ázsiai vallásban benne van. Na most, ha ez egy pozitív dolog, akkor mi az Istenért kellett nálunk ezt fölfestetni?
2: Mert ez egy üzenet volt neked. Igen? Jól érezték magukat, finom volt a kaja.
1: Ja, hogy köszönjük szépen.
2: Lerajzolták a szalvétára is, de azt a pincét kidobta, úgyhogy gondolták, észre. Hogy akkor ennek legyen maradandó nyoma.
3: Lehet, hogy az volt, hogy összekedett a yin-yang-a. Az is így forró,
2: hogy van benne a halacska?
3: Igen. A paprikás sírke úgy megy a Nokedlihez, mint a... Na jó, itt egy holokkerestes.
1: Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen, pum, tessék.
3: Így van. Amúgy elmondanám, hogy nem csak nektek volt szörnyű hétvégétek, mert az én lányomnak például lemondták utolsó pillanatban a versenyét, ahol készültünk. Táblát csináltunk, szurkolói táblát, csipeszeket díszítettünk, mondták, az a szokás, hogy összecsipkedik egymást csipeszekkel.
2: Mit csinálnak?
3: Azt csinálják a lányok, ez ilyen cheer bajnokság, hogy fa ruhacsipeszt ki kell díszíteni, rá kell érni, melyik csapatnak vagy a tagja, és akkor a másik csapatból nem figyel valaki, akkor a szoknyája aljára rácsiptetik, és akkor azok meg megörülnek neki, tudod, hogy hajrá, mit tudom én, és akkor összegyűjtögetik, tudod, sokfajta csipeszeket, és akkor otthon meg ilyen emlék marad.
1: Tök jó, meg megprenkeled vele a másikat,
2: azt
1: tudod.
2: Micsoda bulingolás
3: ez. Az az a legjobb, hogy a férjem úgy szokott ugye állni ott a büfében ilyenkor, mint aki elhagyta teljesen a testét, tehát ő csak gyakorlatilag fizikailag van jelen, és ezt kifigyelték meg a pompom lányok, úgyhogy a pulóvere hátulról végig volt csiptetve.
1: Tehát, nem vette észre.
3: Igen, abszolút.
2: Ezt tök respektálom, hogy egyáltalán elmegy ezekre a fellépésekre.
3: Mint a döntés helyzetben lenne.
2: Ja, nincs,
3: nem értem, hogy miről beszélsz.
1: Hát, hello.
3: Egyetlen gyermek.
1: Ott kell lenni. Egyébként az egy jó téma, ezt majd megcsináljuk egyszer, hogy apukák, akik ugyan járnak ilyen eseményekre, de látod, hogy testen kívül él.
3: Abszolút, és ráadásul mind a ketten borzasztóan szenzorosak vagyunk a hangos dolgokkal kapcsolatban, és üvöltenek, sikítoznak. Úgyhogy mindegy, kibírjuk. És az a lényeg, hogy nagyon felkészültünk, rengeteg csipeszünk volt, megcsináltuk a szurkoló táblát, és indulás előtt 2 órával szóltak, hogy...
2: Miért törölték a járatot?
3: Hát az volt a baj, hogy előttől nem készültek a koreóval, meg az egyik kislány ajdászkódást kapott, ami hát... Oh. Lássuk be, azért nem kifogás. Jó, hát hagyjuk már így, igen, és akkor ugye nem mentünk, de felajánlottak, hogy elmentünk anélkül, hogy versenyeznénk, mondom, nem magasztam
2: azért. Magam is hallott.
3: Na mindegy, ezt el kell tenni a gyereknek, utána azért elmentünk Gyöngyösre, ahol lett volna ez a dolog, mert ott már volt egy szoba foglalva, ugye hajnalba kellett volna kelni, úgyhogy cserébe átadtuk magunkat
2: a wellnessnek,
3: így van.
2: Jó, tehát
3: mi bajunk lehet?
2: Figyelj, ide képzeld el, hogy szombaton este a fiam bejelentette, ugye meccs után, hogy ő bemegy a városba egy kicsit bulikázni. Mm. Ennek alapjáraton sem annyira örültem, mert nem tudtam, hogy mi lesz majd bent a városban, mennyi lesz nektek felbőszülve a PSG vagy az Arsenal szurkolók. Este 11-kor belép, vagy kilépett a lakás ajtón, olyan éjjeli 1:30 környékén így rádobtam, hogy SMS-t, hogy nagyjából merre jársz, hogy hol keressünk.
3: Ne felejts el, felrajzolni egy szvasztikát.
2: Valahol ilyen cicére. Ott, most voltam a kórhelyben és rajzolgattam. Akkor a Margit szigeten volt, mondom, szuper, nagyon jó, a legjobb helyen vagy. És hajnali 4-kor rácsörögtem, hogy mégis merre jársz, mondta, hogy semmi probléma, itt vagyok a kökin. Majd 10 perccel később, ilyen félállomban.
3: Tehát fizika, mi baj van?
1: Hogy ugrott át?
2: Nem, hát éjjeli 1-kor, aztán hajnali 4-kor már a kökinél volt, indult hazafelé, és rá 10 perccel később én visszafeküdtem, hogy a gyerek úton van hazafelé. A mondat, amit nem nagyon akarsz hallani, ami azzal kezdődött, hogy anya, ne ijedj meg. De tudod, egy kicsit így, akkor így ébredsz, és a következő az, hogy történt egy késelés, akkor így tudod így kipattani a szemet, hogy mi az Isten. És nekem kellett kihívnom a rendőrt meg a mentőket, úgyhogy egy kicsit várnom kell. Azt kezdve, hogy oda lépett hozzá egy hapsi azzal, hogy hogy ott egy sörös üveggel itt összevágdosták, és akkor ő legyen kedves, hívjon már neki mentőt, meg rendőrt.
1: De tökös, hogy gyerek, mit akarsz? Hát ha ezt lehozta 18 évesen.
2: Lehozta, persze, nem erről van szó, csak amikor ezzel hív, ez egy mondatban nem szeretnéd hallani. Igen, azt, hogy itt vagyok, baj. Késeltek, és valami történik. Úgyhogy, na ez
3: indult. Látszik, indultott. Hogy nem nyíregyházi ez a gyerek amúgy.
2: Hát ezzel kell se ezzel
1: fekszik. Nem, akkor ő késelt volna.
3: Nem hívunk is senkit, ellátjuk a sebbet, ezt a haladat, hogy semmi, nem is értem azt.
2: És tudod, itt valami, tennap ilyen mutogatta a relikviákat, mert hogy a srác mondta neki, hogy fotózz le nyugodtan. És így,
1: a megkésselt csávó.
2: Megkésselt
1: akkor
2: csávó.
1: Neki ez már nem az első ilyenik.
3: Azt a elszabolcsi gyerek az
2: kicsit furi arc volt, és akkor felhúzta egy pólóját, és hallod, hát az agyon volt vagdosva. Tehát nagyon durván nézett ki.
3: De nem magát vagdosta össze?
2: Nem, mert ott volt mindenféle, és aztán
3: senki
2: nem is kapták.
3: Senki se figyel rám!
2: el is kapták az elkövetőt, de pont azon gondolkodtam, hogy úgy lépett oda a Milánhoz, hogy felhúzta a pólóját, és így megmutatta neki, hogy ez történt vele.
3: Milánnal ez nem először fordult elő?
2: Tűnik, hogy nem, ha a lányomhoz lépett volna oda ezzel, a lányom elvágódik, és soha az életben nem kell fel, tehát hogy ő erre olyan rosszul reagál. Milán fogta a telefonját, elővette 112-t.
1: Intézem.
2: Csinálom, jó.
1: Fia, kést elhozta legalább?
2: Nem, sörös üveg volt.
1: Jó, sörös üveget csinálta, azt meg minek.
3: Apropó kés, nem tudom, hogy ti megkaptátok-e, de nekem az egyik előadásom után Vácon egy fickó hozott egy 30 centis pengét, hogy...
2: és mit írt rá?
3: Rá volt, az személy szerint nekem készült, kígyós nyele van, és kérdeztem tőle, hogy ez így oké, elmondta, simán oké, aztán kifelé vagyok, mondták, hogy ne tartsd magadnál.
2: Beleállítva?
3: Börtönbüntetés.
2: 30 centis, mert hogy mi kaptunk egyébként.
1: Volt benne,
3: igen, persze. De én nem voltam,

0: Sziasztok.
1: Honnan jelentkeztél a játékra?
0: Abonyból.
1: Abony.
2: És mit csinálsz?
0: Igen, Szegény melletti kisvár.
1: Igen, az pont ezt akartam mondani, csak mindig keverem igen. Abony, meg Adony, de ott vagy mellettünk, Velence mellett.
0: Igen, még újdonsült kis abonyi vagyok. Igen. Tavaly költöztünk ide. Három
1: és
0: gyerekes anyuka
1: még utálnak
0: vagyok.
1: A faluban, vagy már szeretnek?
0: Hát már kezdenek bevenni, még nem.
1: Tudod, ez mindig az van, hogy beköltözöl valahova, akkor majd a te gyereked lesz esetleg igazi odavalósi.
2: Akkor migráns?
0: Így van.
1: Igen, őt egy
0: igen,
1: bevándorló
0: vagyok a bonyba, így szoktam mondani.
2: Körbejártál egy tárca süteménnyel, vagy volt valami nyitás a szomszédok felé?
0: Igen, ropit vittem körbe itt a szomszédoknak.
2: Hát figyelj, az egy elég olcsó.
1: Sokat nem tettél vele.
2: Egy zacskó ropival körbe kínáltad? Én egyszer volt egy esküvőn, ez volt a kaja, csak mondom nektek.
3: Tehát
2: volt, aha.
3: Az ilyen fapados
2: volt. Eljöttök egy esküvőn, és egy kocsmában volt megtartva a buli, ahol ennyi volt a kéterénk, hogy ropi volt egy tában.
3: Én ismerem ezt a fajta szervezést, ahol azt mondják, hogy ha hoztok lesztek, ha jöztök
2: Batyus?
3: Lesztek. Igen. És akkor ezek szerint a ropi mellé nem volt kiadva, hogy mindenki hozzon magának kaját.
2: Volt. Más volt a büdzsé.
3: Más.
2: Igen. Ú, Jézus.
0: Na, és
2: akkor nincs egy barátod se ott arrafelé?
0: De szerencsére alakulóban van itt szemben, aki szomszéd eszem veszte. Jó kis barát, nem?
3: Itt szemben és a szomszéd akkor... fiúval egészen összemelegettünk.
1: Most olvasom, mit írja Andácska, hogy van egy csomó gyereked.
0: Így, csomó, igen, így hívja a barátnőm is, hogy mintha 20 lenne, úgy mondja. 3 kisfiam van, igen, 4,5, 3, és egy másodéves, úgyhogy nincs megállja.
1: Na most azért érdekes, mert ugye van egy külön nyereménye a fekete-fehér igen nemnek, ez pedig páros belépő a MotoGP-re, a hazai futamra a Balatonparkba.
2: Végre valami elnyom egy gyerekeid hangját.
1: Ugye?
0: Igen, ennek nagyon örülnék, már de 3 oda... kis motorosom van, és a fő motoros az apa, aki most éppen vezet. Csak
1: most autót.
0: Ez mi 4 kerekű. Hát buszt.
1: Vagy buszos.
0: Hát, ha hallja. Igen.
1: De téged is érdekel a MotoGP, vagy akkor ezt apának adott, hogy egy ízével egy haverral menjen
0: engem
1: el?
0: Engem is érdekel, kötelezően. Tehát.
1: Jó, igen. Mi az, amit szerez, de azért, mert menekül. Apa azt mondta.
2: Muszáj, hogy érdekeljen.
1: Oké, Adri, hát akkor ez az ajándék tulajdonképpen megvan, de a játék az kötelező. Gondolom, hogy valamelyik lányt választottad.
0: Így van, helyette most veled játszani.
1: Ne szórakozz már!
0: A
2: legnagyobb
0: őket.
2: Ribi. Nagyon helyes. Nagyon. A legnagyobb ribancot választott, és én ennek öblök.
1: Figyelj, az van ilyenkor, hogy ugye, ha Balázs nincs, nekem ide kell ülni a pulthoz. Ezen van egy csomó bizgentyű, amit nekem nyomkodnom kell. Hát most még ezt is rám teszed, hogy én játszak.
0: Nehéz egy kicsit?
2: Nem nehéz.
3: Kéreti magát.
0: Majd mutatja Eszter, hogy akkor mit kell nyomni, és így van. Akkor
1: bejjebb leszünk.
2: Számíthatsz rám.
3: Eszter, mondja, én megcsinálom a hangefeket.
1: Mondjuk egy multitalentum vagyok, úgyhogy megpróbálom lehozni a dolgot. Jó, akkor Eszter számolj vissza.
2: Én még ilyen szomorút nem láttam, mint ahogy Feri egyik kezét felteszi, már az a mentesíti magát.
1: Nem, mert már
2: benyomtad.
1: Nem fogom elrontani, hanem úgy nehogy ráessen véletlenül. Tudod, idős bácsi már nem bírja tartani a kezét, ráesik a pultra, az beindul itt valami.
2: Megint egy fingás kicsúszik.
0: Ha véletlen elejtem ezt a szót, bűvös szavakat, akkor ez a gyereknek ment, jó? Mert kint van, és kiszöktem a teraszt.
2: Persze, hogy nem.
0: Jó?
2: Igen.
1: Okay. Na,
2: hadd szóljon.
1: Számolj vissza, vagy ez a hadd szóljon, ezzel ja, indulunk.
2: Csak azért megszagoltam a kezemet, hogy mi az.
1: És büdös?
2: Nem. Van nagyon jó illatom, de nem tudom, hogy mitől. Miért van jó illatom a kezemnek?
1: Én voltam. Megsimogattál, hogy bejöttél és átragadt.
2: Általában disznózsíros szokott lenne a pult, és az is egy nagyon más.
3: Mi ez? Nem csúszik.
2: Nem mindegy.
1: Na jó van, akkor kezdünk. Figyelj!
0: Rendben.
1: Ki a kedvenc? Marc Márquez?
0: Hú, nem hallom, nagyon esek a vonal.
1: Meg is vagyunk,
0: nem
1: hallom. Szívem. Szimbot Feri!
2: Harsányi Levente megirigyelte volna ezt az önünnepést.
0: Nagyon sokan nevetnek, igen.
3: De Adri, ez mi volt? Hát ez még a gyerekre se lehet ráfogni.
0: Ezt nem.
2: Figyelj, Adri. De teljesen őszinte ezek. 3 gyereket nevelsz. Ne legyenek irracionális elvárásai saját magaddal szemben.
0: Most már biztos utálnak abból beszélni.
3: De miért utálnának? Azért, mert bekerültél.
2: Felébredtél.
3: Ők meg nem.
2: A gyerekek is ébren vannak. Intézed, füstököltek.
1: Ja, meg tulajdonképpen az, amiért jöttél...
0: 5 éve is így jártam, de
1: figyelj,
0: nem volt.
1: Figyelj, Adri, az, ami megvan, vagy amiért jöttél, az megvan. Mutatom, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na?
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Adri, nagyon
2: Adri, ha azért jöttél, hogy megalázd a Ferit, ezt majd mi meg fogjuk ma tenni helyetted. Ne aggódj, mi nem tudjuk, hogy az adás melyik pontján, de meg fogjuk tenni.
0: Ez rendezett volt, remélem úgy tűnik.
1: Szerintem ez

0: az meg a lázás pályán kezdődött.
1: Már ez már érkezett.
0: Tovább. Puszi, Adri! Szia! Öt év múlva találkozunk, jó?
2: Oké.
0: Öt évente visszatérő vendég. Na! Milyen voltam? Egy kérdés is kész.
1: Azóta is cipeli ezt. Most gondolta, revansot lesz.
0: Lesz ma még egy játékunk, az ennél még sokkal bonyolultabb. Tudjátok, hogy mi minden energiát beleteszünk az értekezleteken abba, hogy igazán jó és kemény játék szülessen, úgyhogy mert választanotok kell egy kapust négyünk közül, meg kell határozni, hogy bal alsó, bal felső, jobb alsó, jobb felső, és hogyha a szerencsétek van, akkor nem fogjuk kivédeni ezt a lövést, és ezzel lehet majd egy színes televíziót nyerni, egy Hisense TV-t.
1: Nagyon csúnyán arcorúghattok minket egy labdával.
3: Jó, azért ne vegyünk ilyen kijelentéseket, szerintem nem. A Julit, hogyha szeretné felem, oké.
0: Igen, jó. Bárkit azért nem engedünk.
3: Engem csípőtől lefelé lehet bántani, ennyit kérek. Az összes többi az tabu.
0: Na, a következő órában pedig utána járunk annak a dolognak, ami nagy port kavart fel a hétvégén, ugye itt azért nagy események történtek, akár a Bajnokok Ligája a mérkőzésről már beszéltünk, de hogy meghirdettek egy Travis Scott koncertet.
1: Igen.
0: Ez nem tudom, megvan-e nektek, ismeritek-e.
3: Igen,
0: de
3: én
0: az
3: Travis,
0: előadót?
3: Amikor azt mondják, hogy jön Travis, nagyon sokszor meg jön Travis, én azt hittem, hogy tudod, a gitáros... Sing. Nem, nincs meg? A Travis, az énekes. A Travis. A Travis.
0: Ja, hogy is simán Travis.
3: A Travis. És mindenki örültem, és hogy ez ilyen jó ízlésű banda. Aztán utána mondták, hogy valami mocskos szájú rapper gyerek.
0: Bizonyám, aki körül már elég sok botrány volt, ugye volt önkoncertje, ahol haláleset történt, meg mindig van vele valami. Hát rapper az ugye, ők általában ezt próbálják így a legvégsőkig kitolni ezeket a határokat, és megérkezett Magyarországra is. Már alapból nem nagyon értettük a sztorit, hogy miért kell őt egy ilyen 3000-es helyre betenni, mert hogy ennél sokkal nagyobb lenne az érdeklődés, az én gyerekem is például jelezte, hogy mindenféleképpen menne erre a bulira, mondtam, hogy nem fogsz, ennek az oka egyszerű, mert ez ugye egy ilyen zárt körű, 50 000 egy jegy, meg 18 éven alatti aluliakat nem engednek be.
3: És melyik volt a problémád?
0: Az összes.
1: Hogyan jut
0: oda? Az összes, mert az az 50 000, amit a jegyre kifizettem volna, az kiket fizessen Balázsnak, tudod, elbuktam, úgyhogy ezt neki utaltam át, meg egyébként is én ezeket próbálom tartani, hogy nem akarom bejuttatni a gyerekemet olyan helyre, ami 18 éven aluljaknak nem való.
3: Igen?
0: Igen. Én nekem vannak. Tudod, mi régi módi vidéki emberek ezt azért így megpróbáljuk tartani, és hát egyes beszámolók szerint ezen a koncerten elszabadult a pokol, és halálfélelem volt. Egyes beszámolók szerint, meg egyébként ez egy tök normális buli volt.
3: Kinek hiszünk?
0: Hát igen.
1: Azoknak,
0: ugye, ez
1: ott
0: a kérdés. Ez a kérdés, na, megpróbáljuk.
3: Jó, Zsú, milyen volt ez a buli, mondd el?
0: A Zsűr rollerezett Velence környékén. Hát micsoda, nem, ő nem jár ilyen helyekre.
3: Pedig látom, hogy a kapusznit a fejébe húzza.
0: Jó, gyerünk, adjunk neki! Úgyhogy megpróbáljuk majd kibogozni a szálakat, és akkor hét után ezzel jövünk vissza.
4: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch.
15: Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
17: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
18: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
19: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
20: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
19: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
21: Reklámot hallottak.
22: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hepatitis fertőzés miatt intézkedtek egy óvodában, fókuszban az autóipar. Debrecenben rászoruló gyerekeket támogat a MOHU. Demeter Dia vagyok. Fertőző megbetegedés miatt kellett járványügyi intézkedéseket bevezetni Balmazújvárosban. A HAON azt írja, hepatitis A vírus jelent meg egy helyi óvodában, a szükséges megelőző lépéseket azonnal megkezdték. Az érintett családokat tájékoztatták, az intézményben pedig fertőtlenítési munkálatok és egészségügyi ellenőrzések zajlanak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vírus leginkább személyes érintkezéssel és nem megfelelő higiéniai körülmények között terjedhet, ezért kiemelten fontos a rendszeres kézmosás és a higiéniai szabályok betartása. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezethetnek. Az autóipar átalakulása és a jövő kihívásai kerültek a középpontba a Debrecen Drive rendezvényen. A szakmai programokon a résztvevők arról egyeztettek, hogyan alkalmazkodhat az iparág a gyors technológiai változásokhoz és a gazdasági kihívásokhoz. A konferencián szó esett az elektromobilitás térnyeréséről, az új gyártási technológiákról és a munkaerőpiac átalakulásáról is. A szakértők szerint az autóipar előtt álló változások új lehetőségeket és komoly alkalmazkodási feladatokat is jelentenek a vállalatok számára. A Debreceni Egyetem fontos szereplőként vesz részt az iparági együttműködésekben és a szakemberképzésekben, írja a honlapján az intézmény. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádióknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt, szevasztok mindenkinek, 7 óra 12 van, Eszter és Juli és Feri a stúdióban, igazoltan távol a főnök, forgatása van.
2: Ki kell találnunk magunknak egy új formációt, mert egy nevet.
1: Jó, és mi legyen? Eszterék.
3: Csajokék.
1: Csajokék. Csajokék. Jó. Csajokék. Jó.
4: Ferkó és a picsák.
2: Haló. Az ő lesz?
1: Jó, szerintem erős. Ráadásul pont most írta a hallgató, hogy mivel ma nincs Balázs, mi lenne, ha akkor összetennénk egy 20 milliós bűtét. Szerintem elindultunk.
3: Jó, kapaszkodjatok, lesz olyan.
2: Az egyik hallgató kérdezi, hogy Balázs bögréjét nem pocsékoljuk meg egy kicsit, most, hogy nincs itt.
3: De van neki bögréje.
1: Nincs neki, váltott poharakkal megy. Pont egyébként most a kitelepülésen, ahogy voltunk, most kérdeztem, hogy mi van a izével, a bögrével, mert odaarra mindig bejelentkezett egy hallgató az első sorból, vagy a tömegből, hogy Balázs, a bögréd az enyém, és akkor ő mindig kiadta a végén a bögrét. Na már most ott tartunk, hogy nem volt bögréje se.
2: Klónozni akar magának egy Balást? Vajon azért kell neki a DNS-e?
1: Ja ne, hát csak
2: szerintem
1: az külön
2: nem érték. Csinálni.
1: Igen. Az valahogy már. Azt így kell csinálni.
2: Hogy hívják azt a focistát, akit elkaptak egyszer WC-ben, és abból lett a gyerek?
3: Nem. A Mbappé? Nem, nem ő volt?
1: Nem, de hogy
2: az
1: is.
2: Az egy Henson sem.
3: Kicabó, ne aggódj, már elintéztem a golyós dezodorát.
1: Kinek?
2: Ja, hogy fújós használ ráadásul.
1: Mi van? Ezt nem értem.
3: Semmi, hogy pocsékoljuk meg a cuccait. És
1: ja,
3: most
1: ja,
3: átnéztem a szerkesztőséget, jó. Hogy mi az, amiben kárt tudnánk tenni.
1: Na, itt Budapesten, igen, az nincs. Itt Pesten esik az
2: de
1: eső.
2: Nagyon kéne neki cserébe.
1: Esik az eső. Ez lesz most a mai napon, aztán holnap megint visszajön majd a napsütés. Akkor hétvége. Kibeszéltük ugye a BL döntőt, a foci meccset, kibeszéltük a szurkolókat, de hát más esemény, több esemény is zajlott a hétvégén. Egyrészt a Babóti Fesztivál,
2: ezt nem is
1: gyerekek.
2: Értem. Én ezt nem is értem, hát hogy beszélhetünk eddig ezekről a jelentéktelen eseményekről. Amikor
3: a BL döntő.
2: A BL döntő, senkit nem érdekel a BL döntő, senkit semmi nem érdekel. Mi történt Babóton?
3: Mikor? Csütörtökön felhívtuk egyébként a Polgit. Megkérdeztük
2: de most
3: tőle, hogy mi a helyzet.
2: Most kell megkérdezni, hogy milyen volt, és hogy igaz-e, hogy helikopterrel vitték át Beethovent a Travisnek az ölébe.
1: Képzeld el, hogy igaz. De nem csak oda, hanem már a Babóti Fesztiválra is helikopterrel érkezett.
2: Én nem tudom, hogy Babóton mi a költségvetés, de hogy én, ha úgy van, akkor át tudok igazolni Babótra.
3: Van egy pont, ahol el kell adni mindent, és el kell költözni Babótra. Már nem felcsútra ide-oda költözünk, hanem
2: mit
3: Babótra.
2: Főztél?
1: Na, Babót. Aki volt a Babóti Fesztiválon, az is írhat, de aki volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezhet. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében, ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
3: Egy MVM domot.
1: Hát MVM domot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
2: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen?
1: Na most... Hogy most ne legyenek sokan, mert zavarja őket a közönség.
2: Azt mondtam, hogy viccelet tréfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármi meg tudna tölteni, őt beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
1: És ő kérte?
2: És ő kérte, mert próbálta meg az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
3: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki valójában ez az egész történet. Azért vannak ilyen mentesítő
1: dolgok. Igen. Jó. Mert alapból arra gondolsz, amikor én ezt láttam, ezt az eseményt meghirdetve, egyrészt ugye a fiam az rögtön jelezte, hogy neki ott a helye, ezt később lebeszéltük róla, de hogy arra gondolt, tehát hogy megláttad a fellépőket, látsz egy Pogány indulót, aki tudod, aha, hogy nem egy MVM-et, hanem hármat rak tele, látsz egy Beethovent, aki szintúgy, és látsz egy Travis Scottot, aki meg tényleg gyakorlatilag ezermilliós megtekintéssel van, mindenki oda van a pasiért, megőrülnek tőle a fiatalok, mindenki megőrül tőle, hogy amikor például meghirdették a jegyeket, akkor azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, az első pillanattól kezdve a 3500 jegyre körülbelül 20 000-en álltak sorba.
3: Igen, tehát volt egy várólista is utána. Hát ugye a Travis Scott az az előadó, akinek 5 évvel ezelőtt volt Houstonban egy koncertje, ahol elszabadult a pokol, és 9 ember halt meg, mert hogy agyontaposták őket. Tehát hogy azért arra lehetett számítani, hogy ez az előadó, erre nem pied. Nem tudom, tehát, hogy ilyen...
1: De amikor szervezek például egy házi bulit, akkor fordítsuk meg a dolgot, egy kicsit most beszéljünk a másik oldalról. Szervezel egy házi bulit, és egyébként azt mondod, hogy oda 15 embert hívsz meg, akkor hiába akar bejönni 100 ember, se meghívójuk nincs, ott nyilván nem kell belépőjegy, de a hely kapacitása sincs benne. Tehát, hogy én tulajdonképpen azt értem, hogy valaki azt mondja, hogy a 3500 férőhelyes helyen fogom. Egy exkluzív partival, ennek megfelelően a jegyárak
2: is olyanok. Hát a gangsta is csak azért szokott fellépni, mert ő is akarja szétszedjék a közönséget.
3: Mert ő is exkluzív, igen.
2: Igen.
3: Tehát, de a 3500, tehát 3500 fős volt a hely. Ennél több ember került oda be?
1: Nem került be. Több teltházra rakták a dolgot, és akkor volt egy csúszás. Gondolom, hogy, vagy nem tudom, hogy Travis Scott kint volt-e a meccsen, megnézte azt, de ő ugye késett egy órát. Hamarabbra hozták a pogány indulót, ő lenyomta tisztességgel a fél óráját, akkor volt egy csomó DJ, akik nyugtatták a közönséget, adták a zenéket, egy óra múlva megérkezett Travis Scott, aki föllépett, gyakorlatilag 12 percet töltött a színpadon az elméletileg kialkudott fél óra helyett, és ott azt mondta, vagy azt mondták az ő emberei, hogy nem érzik így biztonságban magukat, lejött a Travis Scott, majd megint volt egy kis szünet, és jött a Beton Hoffi, aki irgalmatlan nagy bulit csinált. Hogy most ezzel baj van, vagy nincs baj? Veszel valamit, 50 000 forintért veszel egy ilyen jegyet, ami nem olcsó, erre, de a három előadót adja, tehát hogy nincsenek ilyen kétségeim, 50 000 forintos jegy adja a három előadót, és nem azt kapod, amit
2: igen,
1: vársz.
2: Igen, de szerintem nagyon sokszor az van amúgy, hogy ezek a külföldi előadók fogalmatlanok azzal kapcsolatban, Magyarországon milyen a közbiztonság, Magyarországon milyen a biztonságérzet.
3: Na, de várj,
2: és amikor megérkezett, bocsáss meg, amikor megérkezett repülővel, akkor is már voltak ilyen nagyon furcsa, kicsit ilyen extrém aggodalmasnak gondolt cselekedetei. Például megkérte, volt ott 6 ilyen néző, vagy nem tudom, várták ugye a focistákat.
1: Aha.
2: És ugye ő meglátta, hogy ott várnak rá emberek, vagy ott várnak emberek, de nem rá vártak, hanem a focistákra, és ezért a biztonsági őröket megkérte, hogy forduljanak el. Tehát amíg ő elmegy mellettük, annak a 6 embernek el kell fordulni.
3: Ne szórakozz.
2: Tehát, hogy ő innen indulunk, tehát szerintem ő egy kicsit nagyobb ilyen neurózisban volt, mint amit szerintem mi el tudunk képzelni, amit meg is értek, mert Amerikában egyszer egy rossz folyosón mész be, és rögtön lelőnek, megszúrnak, megkéselnek, és szerintem az, hogy Magyarországnak valószínűleg van egy ilyen híre az ő kulturális köreikben, tehát ahol gondolom nem annyira politikailag tájékozottak, hogy mi a szitu, és szerintem ő ezt egy kicsit szerintem túl parázta, nem?
3: Szerintem ezeknek meg olyan túrmenedzsereik vannak, akik olyan szinten térképezik fel azt, hogy hova megy az előadó, hogy milyen körülmények közé megy előadni, hogy kik fogják megnézni, hogy várhatóan hány ember lesz azon a koncerten, hogy itt szerintem nincsenek nagyon meglepetések.
1: Az biztos, hogy előre... tudta a csávó, hogy egy 3500 fős helyre jön.
2: De azt mondta, hogy nem érzi magát biztonságban, nem? Nem
3: akkor miért jött?
1: Mert ilyenkor ugye nem a hely mérete nem adja a biztonságot, hanem a kordon, a biztonsági őrök száma, a közönségnek a hogyan kezelik, mennyire mehet közel a színpadhoz. Tehát én azt is megértem, ha valaki azt mondja, hogy ebbe ő nem érzi jól magát, de egyes beszámolók szerint a csávó meg nagyon jól érezte magát, tehát az egyik dalánál például fönt állt a DJ pulton, és tök normálisan viselkedett.
2: Ezt már csak az életrajzi filmében fogjuk megtudni, mi volt a valódi háttér szál, amit ugye nem mondhatnak el nekünk, de szerintem, aki miatta ment, az annak is örült, hogy 12 percnek keresztül nézhette őt, és hát a Beton Hoffi azért lényegesen jobb előadó szerintem, de mindegy. Hát így.
3: Aki az elsősorban volt, ez kevésbé.
2: Abban bízom, hogy a Beton Hoffi megkapta ebből az időarányos részesedését, ebből az 50 000 forintos jegyekből.
3: A gázsinak egy jelentős részét, mert hogy tulajdonképpen ő vitte el a showt.
1: Na most gyerekek, például a három előadóból szerintem egyet se tudsz kifizetni. Jó, mondjuk egyet lehet, hogy ki tudsz fizetni 3500 belépőből.
3: Mi volt a díl? Szeretném tudni, hát, mi volt a deal.
1: Itt volt egy fő szponzora ennek az eseménynek, akkor ő ennyire zsebben nyúlt, hogy ki tudta fizetni a három előadót? Mert az 50 000-es jegyekből Travis Scottnak a repülőjegye nem jön ki.
3: Eleve hogy került Travis Scott a Barbanegrába?
2: Szerintem alapból az van, hogy kapott a Travis Scott egy szemmel jól látható összeget azért, hogy meglátogatta ezt a BL döntőt, és a többit ezt meg már csak ilyen. Az íze vége.
3: Grátis?
2: Hát eljött ide, és akkor tudod, amikor itt turnéznak a zenészek, hogy akkor még azért kicsit itt pengetek egyet. De amúgy itt volt Mick Jagger is, amiről ugye senki nem beszél. Azt lehet, hogy Mick Jagger meg a Dirinébe húzta. De, mit lehet tudni? Érted?
3: Itt volt Mick Jagger is.
2: Itt volt Mick Jagger. No. Ez a durva. Itt volt a rossz a barátok közben. Ők nézték Beckhammel a...
3: Neverich, rossz is.
2: Itt volt,
3: David Schwimmer.
1: Hát csak ők ugye nem mentek utána after partyra, és nem lett belőle botrány.
2: Nem lehet a tücsökben pisilni a rossz?
3: Na hát...
2: Az akkor ott el lett volna kapva, úgy látom az arcodra.
3: Volt állítólag egy szupersztár, aki, ha ezt senki nem mert odalépni, mert azt hitték, hogy nem ő az, egy focista, aki bement pisilni a tücsökbe, és utána a híradásokból derült ki, hogy de ő volt, ez most nem tudom megmondani, melyik focista volt, de besétált, pisilt egyet.
1: Húzzatok rá egy erős marketinget, hogy itt pisilt 2026. Na, menjünk vissza erre a rendezvényre, itt van velünk Ádám, aki ott volt, szevasz Ádám.
5: Szervusztok, jó reggel, sziasztok!
1: Na hát mi itt próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon, én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
5: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ez a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség, tehát hogy valószínűleg elég ember volt, tehát hogy nem vállalták túl magukat szerintem, csak egyszerűen mindenki őt akarta látni. Ugye ez a DJ pulton volt a Travis Scott végig, illetve a DJ pultnál, és ez nem volt egy ilyen hatalmas emelvényre emelve, és mindenki őt akarta látni, és a zeneire megőrülni tulajdonképpen. Amint bejött egy új zene, egyből mindenki megőrült, tehát taposták agyon egymást.
1: De most mind csodálkozunk, azért egy elsősoros bulin, hogy ez előfordul, még akkor is, ha ezt most elítéljük, vagy nem ítéljük el, de azért, amikor egy nagy koncerten az előadó legsikeresebb dala beindul, akkor azt mindenki elkezd közelebb lépni, nem?
5: Abszolút, meg hát lehet is tudni alapvetően szerintem a Travis Scott stílusáról, hogy ő ilyen. Tehát, hogy egy kicsit agresszívabb stílus képvisel, és szerintem ez lehetett az egyik olyan, hogy mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért Igen. még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
5: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát az előlévő kordon. És szerencsére már, nem tudom, kb. A 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, és iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés. Tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, csak utána, ahogy véget ért a koncert, nem nagyon akart a közönség hátrébb menni, ezért volt egy csomó tolódás szerintem az egészbe, vagy akár vissza is lehetett volna hozni a Travis-t, ugye ő se érezte biztonságban magát, de valahogy a közönség nem nagyon volt erre.
1: Aha, ez bemondta a Travis Scottot, hogy ő nem érzi biztonságban magát, ezért vége a koncertnek, vagy ezt te is így utólag olvastad, mert ezt egyébként én is olvastam a beszámolókban.
5: Alapvetően már ott azonnal gondoltam, hogy nem érzi magát biztonságban, és ezért vonult le, de nem, semmi megszólalás nem volt, hogy sziasztok srácok, akkor nekem itt ennyi elég. Csak szimplán levonult. Ennyi.
3: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra? Tehát, hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travis-t?
5: Igen. Tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Fiend, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség, és tehát lejött a színpad, vagy lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
3: és eltűnt.
2: Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
1: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
5: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
2: De azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
1: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
3: Magyar műtétet szeretnék, ha lehet.
5: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni.
3: Ugye azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg jött azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszer már nagyon megjárták, igen.
1: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Maguké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt igen. Írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
2: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek.
1: Kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja a véleményét.
2: Én is hoztam szakértőt, amúgy csak mondanám neked.
1: Akkor őt is fölhívjuk. Jó, úgyhogy köszönjük felhívjuk. Ádám, köszönjük.
5: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Na, egy perc múlva lesz 7:30, jövünk vissza, akkor a hírek után, és akkor jöjjön az esemény szervezője, mondja el ő is, hogy látja a dolgot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
6: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
5: Tényleg ennyire jó?
6: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
5: 1%? Ez egy valóra vált álom.
6: cherifehervar.hu.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szuper sok kártyával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spá. Jó döntés már 35 éve.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, csalókák lehetnek az online értékelések. Motoros fesztivál lesz Balmazújvárosban. Demeter Tia vagyok. Egyre több támadás éri a MÁV csoport dolgozóit. A HAON azt írja, az elmúlt időszakban több alkalommal is érte verbális vagy fizikai támadás a munkatársakat szolgálat közben. Az esetek között szerepeltek fenyegetések, sértegetések és olyan konfliktusok is, amelyek rendőri intézkedést igényeltek. Hajdú-Biharban eddig 5 alkalommal érte incidens a vasút dolgozóit. A vállalat szerint minden esetet komolyan vesznek és támogatást biztosítanak az érintettjeiknek. A cél az, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsenek a vasúti és autóbuszos szolgáltatásokban dolgozók számára. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyanúgy megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Ingyenes motoros fesztivált rendeznek Balmazújvárosban. A szervezők tudatták, már 13. alkalommal szervezik meg az eseményt, ahol a látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz. Június 19-én és 20-án tartják a családi napot, amelyen a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is részt vesz. Az érdeklődők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kressz tudásunkat. A szervezők koncertekkel is készülnek emellett, mások mellett a Leander Kiaz is fellép majd. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió
4: 3.48 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt!
4: Sziasztok, lányok! Hello-ka! Na, minden oké?
5: Okay? Hello! Nem tudom meg egy dalt a végére, egy subidubizunk majd Feri mögött. Feri, de lesz a blúzos.
4: Jó, én hozom a mélyet, jó? És ti pedig nyomjátok. Vannak kötelezettségeink, az egyik az például az időjárás jelentés. De mivel most én ülök a pult mögött, te jössz, Júli.
5: Hétfőn sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap a térségben.
4: Léci, hallottál már, hallottál már időjárna, jó, elég.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Fia, annál jobban ne zavarjuk meg a hallgatókat,
5: ezt
4: mint hogy
5: mondani,
4: mi vagyunk.
5: Információt adunk?
4: Igen, ez nagyon veszélyes.
5: Irracionális elvárások a szponzorok számára. Tehát most elmondtad, hogy mondatokban tudunk beszélni.
6: Nekik teljesen mindegy, hogy mi megy előtt. Az a lényeg, hogy lemenjen a szignálja.
4: Ennyi, sőt, ezért szeretik. Ezt már szerintem így akarják megvenni. Tehát ha mi rendeset mondunk, ez a, ennek vége ennek a rovatnak.
6: Minden jó? Időjárás jelentésben a legnagyobb alibi dugma az, hogy időnként meg-meg élénkül a szél, Mi az, hogy időnként meg-meg?
4: Az ebben azt bármi jelenti, lehet. Na, pontosan ezért mondják.
5: Én azt szeretem, amikor sokkal több érzelmi töltete van egy ilyen dolognak, mint időjárás jelentés.
6: Halálos kimenetű viharok várhatóak. Pokoljárás.
4: Mindnek fogtok halni.
6: Igeső zivar. A giliszták furcsa viselkednek. Viharos széllökések.
4: Veszélyes giliszták támadnak.
5: Így van. Amúgy minden giliszta veszélyes, mondom nektek. Földre tesznek.
4: Vissza akkor az ennél veszélyesebb Travis Scott koncertre. Ugye az elmúlt fél órában már beszéltünk róla, hogy megzavarta a budapesti közéletet, vagy legalábbis azt a 3500 embert, aki ugye jegyet tudott szerezni erre a bulira, és az előbb Ádám elmondta már, aki vendég volt ezen a koncerten, vagy hát koncertlátogató volt, hogy tulajdonképpen hát szervezési problémákat érzékeltek, kevés volt az őr, sok volt a füst, kevés volt a Travis Scott, veszélyes nek lett ítélve ez a helyzet, de hát mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt azt hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
7: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500-ért adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjén.
4: De
7: már
4: nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
7: De ki volt itt kompletten az egész helyszín.
4: Na jó, de várjál már, hát ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
7: Hát persze, de amikor elmész egy Travis Scott koncertre, nézd meg, mi történt az Astroworld-ön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
4: Aha, igen, ezt
7: milyen vibe-ot generált a partijain.
4: Jó, tehát akkor...
7: nem egy sima koncert volt. Ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjéket, és 1 millió forinttal egyenértékű liráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, hogyha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy farkasházi réka és a tintanyúra számítsunk már.
4: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
7: Abszolút.
4: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
5: Én meg nem gondolom, hogy a farkasházi réka nem kevésbé veszélyes.
6: Nem voltál még tintanyúr koncerten, jó? Nem voltál, amikor elszabadulnak az omisok, jó?
4: Nevében is benne van, hogy farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a belőle.
7: Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Camon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. Rómában 1,3-es magnitúdú földrengés generált az 50 ezer ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
4: Tehát nem engedtétek be a 18-as karikát.
7: És dupla a biztonsági szolgálattal, és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
4: Oké, Roland, dehogy megver bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
5: Roland, az megállapotban aztán hallgatunk.
4: Egy picit bekerült.
7: Tudjátok, olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
4: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
7: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az utalszolgáltatást folytatni. Szóval... Ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója. És ha megnézitek az isztambuli tegnap esti bulit, pontosan ugyanez a vibe.
4: Aha.
6: Általában le voltak kapcsolva a LED falak, hogy közelebb lett hozva a
7: Igen,
6: bordon.
7: Így van. A színpadra terveztük a DJ pultot, elküldtük az összes tervrajzot, AI-jal legeneráltattuk nekik, hogy hogy fog ezt kinézni. Közölték, hogy no, mindent le a közönségbe, azt szeretnék, hogy karnyújtásnyira tudjon lenni a rajongóktól, meg tudja érinteni őket.
4: Na de amikor meglátták, hogy... ezután meg azt mondta a csávó, hogy ő nem érezte magát biztonságban, plusz a közönség biztonságát se érezte.
7: Nem tudom, hogy kinek mondta ezt, hogy ilyen nem volt.
4: Hangzott el.
7: De hogyha ilyen nem hangzott el. Egyet beismerünk, az, az hogy a line-up, ahogy kommunikáltuk a line-upot, azt teljes mértékben felborították, és nagyon köszönjük a Beton Hoffinak, a Pogány Marcinak és az összes DJ-nek a rugalmasságát és a flexibilitását az egész este folyamán, mert random kellett őket mozgatnunk a megbeszélt line-uphoz képest, mert azt mondta a Travis, hogy ha éppen énekes lesz a színpadon, addig ő nem jön be a klubba. Csak akkor, hogyha DJ zenél.
4: Aha.
5: És nem próbáltad meg a Mága Zoltán belántani még egy ilyen köztesre, hogy se nem énekes, se nem DJ, csak hogy...
4: Hát ez volna nagy sikerű koncerteket adott az elmúlt időszakban.
7: Nem vagyunk jóban, nem vagyunk most jóban.
4: Figyelj csak, meddig engedhet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj haver, ezt nem lehet megcsinálni.
7: Hát ilyenkor általában azt szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
4: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez egy szabad fordítás volt.
7: És ez többször elhangzott a nap folyamán.
6: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
7: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni. Nincs-e kedvünk neki megszervezni a partiját, mert most éppen hatnizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis plusz extra gázsit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajhoz vagyunk szokva.
6: Tintanyúlhoz,
7: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rieu-n átszervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumban akartuk szervezni a rendezvényt pénteken, közölték, hogy a PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg ez az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentésre, és szerdán elindítottuk a jegyértékesítést. És volt rá egy 3 napunk.
4: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
7: Nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
4: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel,
7: nem.
4: Egy másik ilyen jellegű rendezvény.
7: Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott, erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beütöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert. Ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben, kíváncsi leszek, hogy a ma esti partja hogy fog kinézni az előtt.

0: 12-2.
1: De hogy elvileg fél órás lett volna a koncert, vagy ez volt.
2: Juli, nem? Ez így alakult.
3: Így van, ott így volt fél óra. Ez
1: csak a beszélgetésben. Ezért hagyom magoljak már itt a számunkat.
2: 12 perc. Ennél sokkal rosszabb dolgok is történtek már 12 perc alatt. Maradjunk ennyiben.
0: Igen, viszont ahogy én láttam, hogy Magyarország legismertebb előadó influencerei mind jól érezték magukat a posztjaik alapján.
2: Ezt most ki fogjuk deríteni, ne aggódjál, mindjárt Hugh Dennis-t, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanak.
2: Láttad őt esetleg üvöltve, hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
0: Sajnos nem.
2: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van. Roland,
3: köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos.
2: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
3: Köszönjük, szevasz, hello!
0: Köszönjük, sziasztok!
3: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ezt szokott jönni, hogy szervezőként, igen, hogy mindent megcsináltak.
2: Nem gondoltuk annyira.
3: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos, tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
2: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
3: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
2: Így van. A szakértőnket kapcsoljuk. Bejutott egyáltalán?
4: A 11. kerületbe, egyenesen.
3: Denis, hello, hey! Jó reggelt!
5: A szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
3: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barbanegrában ezen a koncerten.
5: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintonikos pohárban 4 kocka helyett 3-at adtak. Én a VIP-ben voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide a legnagyobb problémák.
2: Igen, már is a 12 perc azért az jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
5: Én megmondom őszintén, hogy nagyon nagy Travis-szal vagyok, és az volt, hogy eleve attól órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de úgy próbáltam felmérni.
2: Biztos a 3-7 napok miatt tűntek.
5: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
2: Nem lehet, hogy ez te
5: voltál? Is, kb. De hogy nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, de amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott a teljesen felrobbant a hely. Tehát azt hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen. És akkor ilyen 10-11 perc után el is tűnt.
2: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
5: Az fókvét az igen. Tehát, hogy ez tényleg 10 perc
3: volt. Én akartam kérdezni, hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
5: Ja, ilyen itt egy kis promószer.
2: Mini szoknyában. Ugye már, Denis, térjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mik történt?
5: Ezen a számon előfizetően nem kapcsolható.
1: Mindent tudni akar.
5: Denis nem spizli. Kultúrált brigád volt, figyelj, zenészek, sportolók, tök jó el voltunk.
2: Csókolóztál valakivel?
5: Nem, hát a feleségemmel, de aznap délután, de ő most nem volt.
3: Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
5: Estére nem. Sikerült egy 16:30 hazaérnem, igen, és akkor 19:30 már mehettem amúgy gyereknapra a körhintázni, úgyhogy én igazából nekem tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és meg ahogy mondta ez a srác, most hallottam azt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrány, és hogy ez mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről, ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
2: akkor téged nem érte ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódás fog neked okozni?
3: Hát meg a rákfarokért ment, az meg volt.
5: Koncertje volt. Fent
2: betettek nekik egy Travis Scott CD-t, és akkor elbújtak.
5: Igen. Én nagyon éltem, én nagyon jól éreztem ott magam, és az a 10 perc azt oda tette. Nem lehet mondani. Meg azon gondolkoztam, hogy utána akkor nem tudom, kiszámlálsz egy pár százezer dollárt a csávó, tehát hogy így.
2: Megkapta az.
3: De én próbáltam számolgatni egyébként a belépőjegyekből a 3 előadó, biztos, hogy nem jön ki. Tehát ott még valakinek nagyon oda kellett állnia.
2: Te pótoltad ki?
5: Ja, hát én nem vagyok az a fajta pótolgató.
2: Ezt nem tudom írni. Itt komoly elszámolásokat meg.
3: Jó, akkor most beszéljünk a spurceredekről.
2: Denis, azt mondja nekem, hogy a Beethoven szerinted ezt barterba csináltad, vagy van valami? Én együttműködés.
3: De ő helikopterezesért csinálta.
2: Ez annyira durva, hogy helikopterre hozták. De oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
5: Mi később érkeztünk, de hát a Hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért a Travis-szel

0: színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után ő hazament. De hát,
1: a másik két koncert az jó volt, nem?
0: Igen. A Pogánál csak a végére értünk oda, de Beethoven, meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy az összességében tényleg gyerekek, én nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
2: Vannak egy kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
0: Hát vannak, de régről inkább.
3: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafüred Fesztiválon vannak.
2: Vannak-e kompromitáló felvételek Eszterről?
1: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Denis, tehát azt most már akkor tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
0: És a pogácsapuák... El lehet az éveget ágatni. El lehet.
1: Nagy nehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
3: Feküdj vissza saját magad, köszönjük előtte.
1: Feküdj vissza, mert még baj van. Szevasz, hello. Egy igazi jó szemtanul, látod, az mindig
3: tudod,
1: fontos mi egy műsorban.
3: Igen, egy jó szemtanul, de hogy ugye ott volt a Szoboszlai Dominik is, semmit nem kérdeztünk róla, és a másik meg ennél is durrább, hogy a Döndi Dúó akkor miért nem volt ott?
1: Azért, mert nem akart beszélni róla, hát kérdezte a Júli, hogy a többi sztárról mi a helyzet, és mi volt, lezárt. Az a baj, hogy a VIP-sek, így van, a VIP-sek összetartanak, látod, rögtön ez van belőle.
2: A Denisse jó bulizni, jó arc.
3: Elmondom a fázisait, ha szeretnéd a Denisnek a
2: evolúcióját.
3: Igen. Denis úgy szokott bulizni, megérkezik, és kicsit zavartan viselkedik. Látszik, hogy nagyon nehéz számára a szocializáció, tehát, hogy lesütött tekintettel próbálja először a széléről bekeríteni az embereket, akik itt ilyen szakadárokként vannak jelen, és utána minél többet iszik, annál jobban benne van. A végén pedig tehát a teljes átalakulásra az, amikor már üveghangon röhög, és egy pohár a kezében, mindig van egy pohár a kezében, ő a legnagyobb oltogatógép a fesztiválon.
2: Oltogatós, ölelgetős.
1: Denis, te mit szólsz ehhez?
3: Oltogatós, ölelgetős.
0: Na, végül, az azt hittem, hogy már letettétek. Hát van, nagyjából van egy ilyen. Ugye? Egyet tegyünk hozzá, én láttam már Ásfó ezt itt amúgy fel fölé rúgni egy ilyen pörgő rúgással.
2: Ez lett volna a következő kérdés, ami Ásfó ezt, milyen, amikor ugye kicsit lelazul.
1: Hát emlékezzé vissza Sebestyén Bújra.
0: Láttam egyes mást, én is azért.
1: Így van. Na jó, van. Most már leteheted, jó?
3: Az a legszállamosabb, amikor elmegyünk Parácsosvárra, és van egy darab, hát nem mondanám csak úgy, ez egy ilyen fa, mi az?
1: A fa
3: dézsa. Több fotó kész, hogy 14-en ülünk, összesen van 40 liter víz abban a szarba, érted így, és ott ülünk benne fürdőruhába éjszaka, mindenféle vadállatok lesnek ránk a bokrokból, de nem engedjük el, hogy ez most egy vízes buli, de mindegy, szóval voltak már itt a dolgok.
1: Na jó, van, köszönjük a kompromittáló információkat.
3: Arról van.
1: Jó, küldd át nekem, Denis, hogy tudjam zsarolni az Esztert, jó? Köszönöm, szevasz, hello. Na, megyünk tovább, 8 óra után lesz egy vendégünk, méghozzá Törteli Eszter, akinek megjelent egy könyve Szemtől szemben a halállal, az a címe, és azt érdemes...
3: A hétköznapjaim.
1: Igen, írhatsz belőle könyvet. Ő bűnügyi helyszínelő, és gyerekek, olyan történetei vannak, már most előzetesen megígérhetem, hogy sokkal izgalmasabb lesz, mint Mr. Ninna.
3: Hát azért.
1: Na, nem biztos.
3: Na, azért, várjuk a végét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
16: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Indul a Hősképzés Plusz, népszerű úti célhajdúszoboszló könyvadománnyal segítik a beteg gyerekeket. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat Hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvívő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a Hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Népszerű volt tavasszal hajdúszoboszló a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint a város ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben, a balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. Új könyvekkel gazdagodhatnak a beteg gyerekek a Debreceni Egyetem támogatásának köszönhetően. Az Ablak a külvilágra elnevezésű kezdeményezés keretében könyvadomány érkezett a gyermekellátásban résztvevő intézményekhez. A program célja, hogy az olvasás segítségével kikapcsolódást és pozitív élményeket nyújtson azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb időt töltenek kórházi kezelés alatt, írja az egyetem honlapja. A szervezők szerint a könyvek nem csak szórakozást jelentenek, hanem segíthetnek a lelki feltöltődésben és a gyógyulás támogatásában is. Az adományozók bíznak abban, hogy a kötetek sok örömet szereznek majd a fiatal olvasóknak. A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk, a következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: 8 óra múlt 10 perccel, jó reggelt, sziasztok, Balázsba forgat, holnap már visszatér hozzánk, úgyhogy én meg a két csajjal vagyok. Hello, lányok!
6: Jó reggelt!
7: Csűvász!
5: Csűvász! M1 Budapest felé Tatabányánál off, Barbara küldte az infót, hogy mi az oka, hogy csak a felújítás, hogy történt valami baleset, azt nem tudjuk. Ha bármilyen fontos info van az utakról, akkor azt nyugodtan küldjétek. Itt van még egy, Róbert Károly körút M3-as felüljárónál a belső sávban 4 autós koc van. Úgyhogy ott sem lehet különösebben közlekedni. Nekünk pedig megérkezett a vendégünk. Hát egy gyerekek azért, ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna. Tehát, hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
5: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Hogy mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
6: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
7: most
6: dolgoztam.
7: Most SMK-sként dolgozom.
5: Az is legalább annyira kemény hallod.
6: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból. Tehát engem így nagyon érdekelte ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána. Tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek. És én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim voltak. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol...
5: Micsoda szép nyarak lehettek.
6: Valahol borítékon van ezt,
7: volt. Deszantozik éppen.
6: Igen, egyébként ez volt a menetrend ott, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
5: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
6: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát is, rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
7: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más. Tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
6: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonszteremből, és hát ott volt egy pillanat.
7: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
6: nem részletez, de inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
7: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam, hogy rosszul érzi magam.
5: A dolgok is történtek.
7: Itt elengedheted magad, hát minden érdekel.
6: Egy ilyen jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
7: Mi van ma?
6: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan. Tehát igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok. Melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
5: a jelenlévőkezett,
6: igen,
5: kollégát,
6: a rutinosok, hogy na, és akkor
7: na, mi van, válták, cica? Ezt akartam, na,
6: igen, igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is kötöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra, és hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
5: Jó, de te dőlni nem dőltél.
6: Nem
5: ott.
6: Dőltem. Aha.
7: Annyi, hogy 3 nappal hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jó legyen az élmény. Igen, igen.
5: Meg lehet ezt szokni?
6: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
5: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tompulni, és azt mondod, hogy jó, hát ez van.
6: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad, mert egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
7: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk át a gyakorlatra.
6: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
7: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
6: A bűnügyi helyszínelő az egy, nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
5: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van
6: nyom. Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
5: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
7: Az nem NCI, hanem Nicsi.
5: Ja, Nicsi.
6: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
7: Magyarországon adminisztrációval kezdődik
6: így
7: az
6: van,
7: egész.
6: Így van, abszolút.
5: Azokból semmi nem igaz?
6: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd, bármelyik kezdő ügyvéd, azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
7: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
5: kezdőkorodról.
6: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
5: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat, majd ez egy fontos, fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
6: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka. Kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben. És ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka nappal, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszíre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig úgymond a lakást nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
7: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
6: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiba, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
5: Mi nem mentünk előre.
7: A régi jó dolgok.
5: Igen, az működött.
6: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz mondjuk szövetszálakból bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre. Egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást, úgymond a technika, meg az integráció. Tehát.
7: De mondjuk egy drónt nem ha vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy ezt utóra vissza tudják nézni, milyen volt a...
6: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófa védelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
7: Mm. És akkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűltitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek? Mi az, amit érdemes összeszedni?
6: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a filmekben.
5: Mindig abban volt. Pedig.
6: Tudom, tisztán vagyok vele. De hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk-kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
8: Hát a Ferinek akartam azt mondani, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
7: Neked több helyen van a DNS-e.
8: Ha nem fröcsköl,
5: amikor így bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
6: Nem, alapvetően nem, maximum a hullazsák méretén gondolkodni
5: kell.
7: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
6: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen, mondhatni, az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
5: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
6: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
7: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni, meg hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy, és akkor hol van az a permet, amivel most mindent be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
6: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
7: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyeritek ki az elhunynak a gondolatait.
6: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az gondolatait.
8: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet kijelenteni.
6: Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egybe ezt kérte például tőlünk.
8: Ezt szerintem
5: és ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
6: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a telennél a páfrány a helyiségben, és
5: így. Csak ne hozzám jöjjön
6: hogy ennyi, és keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki az átirányítod.
5: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
6: Volt, sok esetben engem is paraszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
8: Hát ezt szerintem te is tudod,
6: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni, de ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
5: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt Abszolút, a dolgot
6: hát
5: tovább.
6: Mindenkinek van főnöke, tehát...
5: Melyik a nehezebb? Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
6: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín elön, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.
5: 8:59, folytatjuk még a beszélgetést, jó, csak nekünk most el kell menni a hírekre, úgyhogy Törteli Eszterrel beszélgetünk tovább a Szemtől Szemben a Halál a című könyv szerzőjével, és bűnügyi... Mi a pontos?
6: Hát bűnügyi helyszínről, bizottságvezető.
5: Bizottsági.
8: Ez a rideg tekintetét.
5: Nem akartam érte hülyeséget mondani, én mondom, inkább megállok.
9: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
11: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
12: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
10: Hú, ez szuper! Eddig nekem 10-0.
11: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
12: Ne, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
1: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
15: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
17: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolós digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
18: Volkswagen.
19: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
20: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
21: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
1: Reklámot hallottak.
9: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hepatitis fertőzés miatt intézkedtek egy óvodában, fókuszban az autóipar. Debrecenben rászoruló gyerekeket támogat a MOHU. Demeter Dia vagyok. Fertőző megbetegedés miatt kellett járványügyi intézkedéseket bevezetni Balmazújvárosban. A HAON azt írja, hepatitis A vírus jelent meg egy helyi óvodában, a szükséges megelőző lépéseket azonnal megkezdték. Az érintett családokat tájékoztatták, az intézményben pedig fertőtlenítési munkálatok és egészségügyi ellenőrzések zajlanak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vírus leginkább személyes érintkezéssel és nem megfelelő higiéniai körülmények között terjedhet, ezért kiemelten fontos a rendszeres kézmosás és a higiéniai szabályok betartása. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezethetnek. Az autóipar átalakulása és a jövő kihívásai kerültek a középpontba a Debrecen Drive rendezvényen. A szakmai programokon a résztvevők arról egyeztettek, hogyan alkalmazkodhat az iparág a gyors technológiai változásokhoz és a gazdasági kihívásokhoz. A konferencián szó esett az elektromobilitás térnyeréséről, az új gyártási technológiákról és a munkaerőpiac átalakulásáról is. A szakértők szerint az autóipar előtt álló változások új lehetőségeket és komoly alkalmazkodási feladatokat is jelentenek a vállalatok számára. A Debreceni Egyetem fontos szereplőként vesz részt az iparági együttműködésekben és a szakemberképzésekben, írja a honlapján az intézmény. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádióknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Jó reggelt, szevasztok, 5 perc múlva lesz 3:49, Balázs forgatáson, mi viszont itt, úgyhogy Júli, egy jó időjárás jelentést légy szíves.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
4: Na, ez igen, ez az, így kell csinálni.
5: Júli nincs itt, úgyhogy muszáj volt beugrani helyette.
4: Elment reggelizni. Végre jót mondtál, Júli, jól sikerült az időjárás jelentés.
5: Ugye, átvettem helyetted.
4: Lenyeli.
5: Lenyeli.
4: És vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
5: kicsit,
4: vagy.
5: Kicsit azt mondom, tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg.
6: Mindig benne vagyok.
7: Egész pontosan 16 évig.
4: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
7: Nekem az volt abszolút, igen.
4: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
5: Ezt jó kitaláltam.
7: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert bennem volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem el felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye a Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
4: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
7: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni figyelemmel, de hát tudjuk az interneten azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet. És egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt feletébe elveszte.
5: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere vagy a profil, miért csinálta?
7: Hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, azt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szemébenézett, és a többi.
5: Valakivel, aki nem is tudott, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy ilyen nagyon mély elköteleződés.
7: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott.
4: Nem
7: a
4: volt benne
7: sarokba.
4: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni
5: magam. Mi volt
4: maga
5: a motivációja?
7: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát őnek erről szólt ez az egész.
5: És mi lett a büntetése?
7: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
4: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
7: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
5: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
7: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
4: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
7: Valahol valaki.
4: Igen, valahol van valami eset.
7: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
8: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
7: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali a közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána, elnyesték a nyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hisz levész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látványfogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs közel.
5: Kati, mondtam neked, hogy pakolja este. Azt akarom kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába, tehát hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
7: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
4: És ilyenkor automatikusan ő agyanúsított? Tehát alud bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámban, higgyék el, hogy nem én voltam.
5: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
7: a klórmészású
4: lakásság. Hiányzik.
5: Így van.
7: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő. A helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána meg sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
4: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
7: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lépelő gyanúsított státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
8: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül.
7: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
5: Jó helyen van ez.
7: Igen.
4: Befizettünk utána és, mindent.
7: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
5: De ez miért van? Mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával alszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez mi múlik ez pontosan? Hogy mi?
7: Hát ez pont ezen, hogy belegondolsz, akkor nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszer.
5: Ne takaríts ennyit. Hát előtte nem mamám aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
7: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
5: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban? Tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy
4: megúszható.
7: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
5: De ez azért van, mert a páratartalom miatt mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana. Mi történt?
4: Na jó, hát ez az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
5: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
7: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
8: Ne fázzon,
4: mama!
7: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposztatorzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
5: Gyermekkorom illata.
7: És talán már túl vannak a reggeli. És ugye ez a szag, ez nyilván ez ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelmélyű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
8: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
7: Szerintem a mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magasugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből ez egy brutális sérülés.

0: maga a látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
1: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
0: Igen, igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
2: Kérdeztetek ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, vagy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, a nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberbe, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
0: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a holttest mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. És nem tudom megmondani, hogy miért, vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
2: S van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tud letenni egyből?
0: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásványvíz tetején lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
1: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
0: Ne ugorjunk vissza.
1: Már úgy, hogy ne menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
0: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
2: bodri,
0: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor találkoztam.
2: Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
0: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra etettem, tehát én kiraktam,
3: egy
0: hogy
3: ilyen mozi.
0: Engem biztos nem veszel meg, ne nézekesse. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozóhoz szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneitnek
2: hát megfelelő volt. Hát az esetben első követ, aki nem enné meg.
3: A nagypapa velünk él tovább.
0: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
1: És elviszik a kutyákat általában?
0: Simán. És amikor azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és így nézel utána. Ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek, igen.
1: Most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk
2: halottan. Én ezt meg kell vigyem Mancit, meg kell vigyem. Manci nem. Azt még azt az alulutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális, tehát hogy szerintem ő ott ülne fel, ezt a zsírosat én? Én biztos. Én nem.
0: Igen, egyébként a macskákban is ugye benne van abszolút ez a dolog. Tehát ez
2: de volt már akinek a macskaráktól az arcán hasonló meg őszintén.
0: Igen, igen.
2: Ez nagyon nagy munka lehet amúgy. Én nem haragudnék Mancire miatt. Gyere, Manci. Gyere.
3: Manci éljen túl. Hát,
2: nem, Manci most szerintem kirágná magát a lakásba, és menne valami fancy életet élni máshol.
1: És meséltél még egy másik történetet, az meg ugye az ilyen, hát az emberi nem törődömség, meg a hidegségnek a gyönyörű példája volt.
0: Igen, tehát volt egy ilyen eset is, amikor egy ilyen közös bérleményben, tehát ahol mindenki egy szobát bérelt egy ilyen nagyobb lakásban, ott gyakorlatilag meghalt az egyik lakó, és hát több héten keresztül nem nyitottak be hozzá, hogy esetleg rendben van-e, és gyógyszermérgezés követett el, tehát ott azért a bomlási folyamatok is hamarabb beindulnak, és hát borzasztó.
2: A gyógyszertől hamarabb.
0: Igen.
2: Ez nagyon fontos
0: információ. Hát ez helyszínelőként ezt így ránézés lehet tudni, tehát bemész, és mondott gyakorlatilag szinte, hogy
2: jó,
3: az
0: mit vett be?
2: Ez guttalakszol.
0: Igen, ezt ránézésre egyébként abszolút lehet látni. És ugye ezen a helyszínen is ez volt az érdekes, hogy a másik két lakójuk próbáltak azért tenni a szag ellen, tehát hívtak csatornatisztítót, meg azt hitték, hogy a csatornából jön ez a szag. Tehát, hogy küzdöttek ellene, de hát amikor mi megérkeztünk, akkor a szomszéd utcába így, tényleg, mint a filmekben, hogy így kiszagolsz a levegőbe, és megérkeztünk home sweet home, és akkor menjünk dolgozni. Tehát olyan szintű szag volt, és hát nem tettek semmi lépést. Tehát nem jutottak be a szobába, pedig be sem volt zárva, tehát még csak azt se lehet mondani. Én sokszor találkoztam ezzel a nem törődömséggel, tehát nekem a legdurvább ilyen ügyem az volt, amikor 6 éven keresztül nem nyitottak ajtót valakire, és hát elárverezték a házát, és hát sikerült a holttesttel együtt elárverezni, és így benyitott az új lakó, és így kérdezte, hogy ez a házhoz van, vagy ezért külön kell fizetni.
2: Jó, tehát, megtarthatja a holttest.
0: Igen, tehát hogy ez volt az első kérdés, hogy ez valami halloween party dekor, de alapvetően ott például ugye ez az illető is, bár voltak rokonai, és akkor utána a rokonok előkerültek, hát az örökségért azért általában elő szoktak kerülni.
1: Igen, addig nem érdeklődünk,
0: igen,
1: de
0: és
1: ott...
0: kérdeztem én is, hogy hát ezt hogy, tehát azért 6 évig nem...
2: Az utolsó 6 évben nagyon kiegyensúlyozott volt a kapcsolatok.
3: Igen, kicsit csendes volt.
0: Hát azt mondta, hogy utoljára valami névnap volt, összevesztek, és azt mondta, hogy őt ne hívja, és akkor ő nem.
1: Lassan lejár az időnk, de még a legfontosabb kérdés.
2: Ja, nem ezzel akartam, de most mindenkor ezt fogom megkérdezni, hogy az a kérdés, hogy tényleg igaz, hogy minden halott elengedi az áruizmait és megpesteleníti a saját fehér neműjét? Ezt a hallgatók kérdeztek, én csak feltettem helyettetek.
0: De szépen fogalmaztál. Nem igaz, hogy mindegyik, de van olyan, nem is egy és nem is két cím nyilván, tehát nagyjából szerintem az esetek felére azért elmondható.
1: Hát azért ez megnyugtató. Ez igaz.
2: Jó, ennél sokkal rosszabbra számítottunk. Balázsra volt egy elképzelésünk, hogy mind a kettőnket úgy fogják megtalálni, majd, hogy egy
1: vécén,
2: ha nem vécén, akkor meg rettenetesen össze valahogy hozva, és akkor ez egy kicsit, tehát akkor van esélye, hogy nem.
0: Van abszolút, legalább
2: 50%.
1: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzá. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől szemben a halála című könyvszerzője volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Köszönjük, hello! Hamarosan 9 óra, most lehet SMS-ben jelentkezni a Kapura rugós játékunkra. Egy szerencsés nyertes fog majd egy Hisense TV-t nyerni.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherifehervar.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésres változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatások

0: Olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
7: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Egy tökéletes rablás? Az elemek összecsapása? Vagy egy túlélő harc a vadonban? Fedezd fel őket a Netflixen! Hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlia gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött magyar

élvezi játszóknál Regán Lili, Medger Viktória, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, csalókák lehetnek az online értékelések, motoros fesztivál lesz Balmazújvárosban. Demeter Tia vagyok. Egyre több támadás éri a MÁV csoport dolgozóit. A HON azt írja, az elmúlt időszakban több alkalommal is érte verbális vagy fizikai támadás a munkatársakat szolgálat közben. Az esetek között szerepeltek fenyegetések, sértegetések és olyan konfliktusok is, amelyek rendőri intézkedést igényeltek. Hajdú-Biharban eddig 5 alkalommal érte incidens a vasút dolgozóit. A vállalat szerint minden esetet komolyan vesznek és támogatást biztosítanak az érintettjeiknek. A cél az, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsenek a vasúti és autóbuszos szolgáltatásokban dolgozók számára. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyanúgy megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasjuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
3: Ingyenes motoros fesztivált rendeznek Balmazújvárosban. A szervezők tudatták, már 13. alkalommal szervezik meg az eseményt, ahol a látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz. Június 19-én és 20-án tartják a családi napot, amelyen a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is részt vesz. Az érdeklődők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kressz tudásunkat. A szervezők koncertekkel is készülnek emellett, mások mellett a Leander Kills is fellép majd. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok!
2: Halli-hó!
1: 4:10 lesz 3 perc múlva. Bizony. És van egy kis hagyatékunk az elmúlt órából. Egy nagyon fontos információt sikerült még kiszednünk a vendégünktől.
2: Majdnem elsiklottunk felette, de hát ugye a minket érintő benyomások miatt muszáj voltunk rákérdezni, hogy volt-e olyan haláleset, ahol a nyest nemhogy elkövető volt, de mondjuk részt vett a hulla eltüntetésében, és azt hittük, hogy nagyon vicceset kérdeztünk, majd mondta, hogy hogy de, hát például, hogyha valaki egy garázsban végzi be, akkor annak nagy esélye van, hogy a nyest leheszi az arcát.
3: Szerintem ezt nem látott olyat, ami nincsen, nem létezett volna. Ott nyest, bármi, egér, nyúl, bármi.
2: Tudod, az a durva, hogy a nyestek ugye a kaját eldugják a motortérben. Tehát
1: el, hogy rohadjanak meg.
2: Van esélye annak, hogy egyszerűen valakinek az arcát fogod megtalálni az akkumulátoron.
1: Elég, hogy behoztad ezt a rohadt nyest témát, és erre mi történik? Szétrágják a kocsimat.
2: De azóta mi történik?
1: Azóta megjavították, az autót el kell menjek érte.
2: Jó, de most már a nyestek jönnek? Jönnek még?
1: Igen, a másik autót, meg a szomszéd autóját összeszarták, meg összejárkálták, úgyhogy köszönjük szépen. Most ott tartunk, hogy van 2 rohadék kakukkunk, akik éjszaka hajnal, tehát nem tudsz nyitott ablaknál aludni, mert odaszállnak a fára.
2: De milyen hangja
1: kakuk, a kakuknak? Így, ilyen.
2: Kakuk.
1: Ez az. Ennyi? Igen.
3: Kuvikod nincsen?
1: Nincs, kuvikom nincsen. Van vidránk.
2: Ezek még az emetes mellett a prostituáltok szoktam még kurjogatni.
1: Ők ott kuvikolnak. Csak a részlegek. Igen, de én csak elhagytom a fejem, és tovább megyek. Jó? Van vidránk.
3: Vidrátok.
2: Vidrátok. Az egy vízinyest.
1: Nem jó. A vidra se jó. Hát miért
2: lenne jó? Csobog éjszaka, csobog, és nem tudod tudni.
1: Tudod, mekkora farka van egy vidránk, amivel csobog? Igen. Van rókánk. Van egy kannyulunk.
2: De a kannyul az miben más?
3: Az megcsinálja a vidrát.
1: Az nagyobb. Egyébként figyelj, akkora nyulunk van, hogy félsz tőle. Éjszaka jár ki, megnéztük, van éjszakai kamerarendszerünk.
2: Dübög a kis picsájával?
1: És dübög. Dübög, és lezabál mindent. Tehát van egy, vettem 2-3 évvel ezelőtt, vettem egyenesen a királyi palota kertjéből mini cseresznyefát. Hoppá!
2: De miért meg... kicsi pofádnak, hogy kis
3: mini... Neki már mini... a Germensdorfi, az már kalas.
1: Nem, mert a gyerekek a cseresznye neki... nem mini rajta, hanem azt ígérik, hogy ez nem nő nagyra. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy 8 méteren van a cseresznyét, hanem szedő magasságban.
3: Úgy is felérnéd. Hát most mi...
1: Hoppá!
2: Hát, de akkor a jegenyével miért barátkozol? Hát ő lesz neked a legmagasabb.
1: De mert a nyakamba ül a jegenye, akkor is csak 4 méterek vagyunk, és 8 méteren van a cseresznye, tehát én mini cseresznyefát vettem, meg mini barackfát is. Ez a rohadék nyúl, a barackfát, ami már egy darab barackot hozott tavaly, azt még megmentettük, idénre kirágta.
3: Leállt a láj.
1: Igen.
3: Azért, mert a gyümölcsnapja van.
2: Nem, inzulinrezisztens szegény nyúl, és azt mondta, hogy egy cukorra akarod borzolni a bundámat?
1: Nem. Úgyhogy egyelőre a cseresznyefát, ami most 3 darab cseresznye van, azt tudtátok, hogy a mini cseresznyefán nem terem duplán, tehát nem tudsz belőle fülbevalót csinálni, csak egy szárú cseresznye
2: van. Nem, semmi nyomorultabb, nem alattam még.
1: Nekünk ez jutott, 3 darab cseresznye
3: a
1: van.
3: A mutáns mini cseresznye.
1: Ezt most körbe kerítettük, tehát a nyúl ebből nem eszik, rohadjak meg.
2: Az én kedvenc random gyümölcsöm van az eperfa, ami mindenkinek szétberheli a kocsiját.
3: Imádom.
2: És azt mondom, az nagyon durva. Tehát az, hogy az eperfának mennyire elhanyagolják a gyümölcsét, pedig abból aztán
3: a legjobb cefét lehet belőle csinálni.
1: Csinálni.
3: Óriási. Na, figyelj, a vidrád, az hol honnan jön ki? Hát nincs az... víz.
1: Júli.
2: Ez már sivatagi vidra. Sivatagi vidra, ami ilyen iszapakolás.
3: Ez már nem cuppok, hanem sistereg.
1: Visz magával egy vödör vizet, abban lakik, és néha kimászik. Na, ennyit az állatkertről. Jöjjön a játék, Anna, légy szíves. Ugyanis ma indítjuk el azt a játékot, ami naponta van egy Hisense 65 szolos LED tévénk, és a végén mindenki belekerül a kalapba, aki jelentkezett a játékra, tehát SMS-t küldött egész héten, ugyanis olyan ajándékot intéztünk nektek, drága hallgatók, hogy becsírtok.
3: Travis Scott koncert.
2: Életedek 12 másodperc.
1: Nem.
3: Találkozó a nyullal.
1: Június 26-án.
3: Nem csinálok programot, oké?
1: Te, aki megnyered ezt, nem te, Juli, hanem a hallgatók közül, aki ezt megnyeri, ő ott lesz Bostonban, Ez egy nagyon messzi város Amerikában. Igen. Jó, csak hogyha véletlenül. Igen. Ott leszel Bostonban másod magaddal a foci VB egyik mérkőzésén.
3: Öcsém, és ez mindent adunk.
1: És mindent adunk hozzá, tehát két fő részére repülőjegyet, szállást, foci belépőt, és magát a bostoni stadiont 2 órára.
3: Ez egy elég csinos kis csomag.
1: Szerintem azért ez egy elég jó kis csomag. Tehát 5 darab ilyen Hisense lettévénk van, 65 szolos, ezt kiadjuk naponta, és pénteken lesz még egy sorsolás, az összes olyan ember, aki bekerült a játékba, benne van a kalapban, és valaki június 26-án a foci VB egyik mérkőzését Bostonban nézi meg. Ezt szerintem ez menő.
3: De nagyon remélem, hogy végre ez az ajándék olyan emberhez kerül, aki aztán kivinyogja, amikor fölvesszük, tehát ordítani fog örömében.
1: Hát ez...
2: Nem legyen már. Miért? De miért kellene elvárások? Örüljön. Is lehet örülni.
3: Hát nem, örüljön hangosan. Ez egy tök nagy ajándék. Jártatok már Bostonban?
1: Nem.
3: Iszonyatosan jó hely.
1: Te voltál?
3: Aha, igen.
1: Mikor voltál te, és hogy él még a város lakossága? Hogy még nem...
2: Semmi nem sütött
3: meg. Utána kitölt egy kisebb járvány.
1: Nem perzselte föl a COVID tisztító előtt. Tűz. Értem, mikor voltál?
3: Hát volt egy... Várjál, 6 éve? 5 éve? 6 éve. Igen. És akkor kint élt a legjobb barátnőm, és én hozzájuk mentem kilátogatóba, ők Boston mellett éltek egy kis városkában, aztán utána elmentünk New Yorkba is, úgyhogy nekem ott elég jó kis dolgom volt.
1: Azóta már elvált, és
3: nem, nem újra Magyarországon élnek.
2: De a diagnosztizáltam egy nagyon ritka betegséget. Megkopaszodott is, és a szemei pedig vörösek lettek.
1: Elkapta a Juliátok. És mielőtt elkezdjük a játékot, azt szeretném kérni, hogy legyetek kedvesek, vessetek egy rövid pillantást erre a fotóra, ami rólunk készült, ugye Balázs, Feri, Eszter, Juli, ez a felállásunk. Mindannyian kapusmezben vagyunk. Én utoljára 13 éves koromban voltam ilyen sovány.
2: És ilyen közel a Balázshoz, mert nagyjából másfél centél vagy magasabb
1: nála. Ennél mi közelebb is szoktunk lenni motoros túrán, de erről most nem akarok beszélni.
2: De az fekve van.
3: A kezed is elég kicsi, úgy igen, látom.
1: A Juli feje az kétszer akkor, mint az Eszteré. És a
2: ami
1: Juli...
2: amúgy így van az életben is.
3: Ezt ne vitassuk el, sokkal inkább a méretbeli különbség, tehát hogy 3,5 centivel magasabb vagyok, mint az Eszter.
2: Ez eljött. De nézzétek, semmi narancsbőr rajtam, mert ugye betartottam a diétát.
1: Hát, világos.
2: Igen, és ráadásul ugye minden ilyen egyes mezt viselünk, ami szerintem nagyon túlzó.
1: Kapusmez.
2: Miért csak a kapusnak nem ebben bármilyen száma?
1: Nem.
3: És csak is az egyes.
1: Kapus egyes.
2: És mi, hogyha 99 akarok lenni?
1: Akkor csak mezőjátékos lehetsz.
2: Nem mindegy.
1: A kapus az... mindig egyes.
2: De nézd a nagy képviséget Juli arcán. Rúgjál, öreg! Na gyere, rúgjál rá!
1: A Juliban az, hogy ő mellel fogja ki.
3: Igen. Én mellel, rád, meg az Eszterre amúgy se rúgnék, mert szemüveg van rajtatok. Mm. Tehát félnék, hogy lerúgnám.
1: Annál jobban látunk.
2: Nagyon rossz érzés alacsonynak látni magam. Nem, ránézek, és alacsonyak, hogy ez ilyen érzés lehet. De csehben nagyon vastag a nyakam.
3: Nem lenézni az emberekre.
2: Olyan nyakam van, ilyen súlylökő vagyok valójában, amikor nem kapuskodom.
1: Na, itt van velünk Misi, jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szevasz, Misi! Te most tényleg kim vagy Franciaországban?
4: Igen, itt vagyok éppen Bordeaux előtt egy parkolóba állok, aha.
1: Mit csinálsz ott? Kimentél meccset nézni? Ja, az itt volt a meccs, hülye vagyok.
2: Nem, kijöttem
4: megnézni a szurkolókat. Aha, igen, a PSG szurkolókat, hogy mit művelnek.
1: És volt valami?
4: Nem, kamion. Nem, csak hülyes kamionsofőr vagyok. Nem azért
1: jöttem. Meg nem egy rövid fuvar, és jelentkeztél a tévés játékra, a Fiat szobája festés előtt áll. Nem lehetsz ilyen nem. Béna.
4: Nem festés előtt áll, a festés megvolt, csak a tévé is beszállt egy picit a játékba.
1: De tényleg, teszheted le a tévét, és sikerült leejteni?
4: Hát valójában nem leejteni, hanem ahogy szedtem le, egy picit... Nem, erősebben nyomtam meg, ahogy tartottam a kijelzőt, és hát egy picit összeroppant. Úgyhogy így végül is még működik a tévé, mert hangja van. Csak
1: kép nincs. Igazi ügyes apuka vagy.
4: Igen.
1: Jó, hát és nem, megpróbáltad. Nem tudtok újat venni, szóval nagyon jól jön ez a tévé. Misi, a következő a feladat. Elsőként válaszolnod kell magadnak a két lány, a két fiú közül valakit, aki kivédi majd, vagy hát nem védi ki, ezt még nem tudjuk, a te 11-es rugásodat. Balázs nincs itt, tehát ő nem játszhat.
4: Mint lány? Nem, az Esztert szeretném akkor.
1: Radi.
2: Jó, de hát ezt tudjuk, hogy himnős Valázs Krisztus.
1: Na most csak szólok, hogy azért a nagyobb felület többet takar.
2: De itt most a játékban nem olyan felület, most történetet megcsináltak történetet.
1: Jó.
4: Tehát... Igen, pont én a kép alapján ezt néztem, hogy ezt nagyon sukár.
1: Nagyon sukár, bizony.
2: Meg vagyok sukárosodva. Ez már a Summer Buddy-n, barátom.
1: Jó, akkor Eszter legyen a játékos.
2: Jézus, úr, miért csináltad ezt? Jó,
5: te voltál, cseszd meg.
2: Gyula, ez kifelé is ilyen hangos, vagy csak nekünk volt fül.
1: Kicsit lejjelhúztak. Na kérlek szépen, Eszter bennáll a kapuba, illetve most még csak sétál a kapu felé. Négy helyre rúghatsz ebbe a kapuba. Van egy egyes számunk, ez a bal felső sarok, van egy kettes, ez a jobb felső sarok, van egy hármas, ez a bal alsó, és van egy négyes, ami szintén a jobb alsó sarok. Mit gondolsz, hova szeretnéd rúgni a labdát?
4: Én a kettesbe szeretném.
1: Jobb felső.
2: Jól csinál, mert jobbra
1: egy kicsit. Igen, mert mindig balra vetődik. Jó, akkor kettes számát nézzük, hogy ki fogja Eszter az első lövésedet. Van egyébként hát...
5: Ez a játék. Ez legjobb játék.
2: Ez a játék, ez is komolyan mondjad.
1: Igen, igen. Hát figyelj, Misi, az van, hogy Eszter beledőlt a lövésedbe, érted?
5: Arcon lőtt.
1: Zseniálisan.
2: Én szégyellem magam különben. Érzed, mert nem volt ilyen reakcióidőm, azt nem tudom, hogy hogy de még rúghat egyet?
1: Hát nem egyet, még kettőt. Jó, összesen van három lövése.
2: Jó, én a négyesen mennék rá, csak azért mondom, mert ha most jobbra fejeltem, akkor már nem fog még egyszer jobbra fejelni.
1: De lehet, hogy pont ez a beugrató, hogy ugyanoda rúgja.
2: Jó, akkor nem, akkor
1: rúgja. Jó, Misi, hova szeretnéd lőni?
4: Ha legyen az egyes.
1: Egyes,
4: az a bal alsó, ugye?
1: Felső.
4: Ja, nem, akkor a bal alsó, nem. Jó, tudom, hányat volt, mert úgy látom, Eszternek fölfelé megy.
1: Igen, mert hosszú, de nagyon érdekesen védett egyébként, mert nem emelte fel a kezét Eszter, hanem melkassal vette el a
2: lövésedet. Olyan, mint egy ilyen pakunteki bábú, ami így beporul.
1: Hármasra lövünk, hármasra, figyelj, gyerünk! Ó, Isten, ez egy ős tehetség!
2: Én mondtam neked, hogy a négyes. Én tudom, mik a gyenge pontjaim.
4: Na most nem mondod, hogy ezt is kivédted.
2: Hát ez van.
5: Már nagyon formában van Eszter.
2: A sport az életem.
1: A legjobb emberünket állítottuk a kapuba. Eszter, átlehetetlen
2: vagyok.
1: Eszter a kapus, én vagyok a csatársor. Egyedül. Jó? Na, akkor utolsó lövés. Misi, tényleg szedd össze magad, ne szórakozz. Agyas legyen.
4: Jó, köszi.
5: Na figyelj, egyszer vetődött jobbra föl, másszor balra le, akkor most...
4: Na akkor Eszter mondta a négyes, bár hát mondjuk eddig kivédte mind a kettőt, nem tudom, hogy higgyek-e, de akkor legyen a négyes.
1: Lehet, hogy Eszter saját magát akarja ezzel csapdába csalni.
2: Igen, Misi, el tudom nekem mondani, hogy ugyanolyan világtal vagyok, mint ebben a játékban. Viszont na, az van, hát. Hogy...
5: De ha te nem nyered meg, akkor az Eszter hazaviszi.
2: Én nem akarom hazavinni. Na gyerünk, Misi!
4: Na,
1: figyelj!
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 colos mini LED TV.
1: Na,
2: mondtam,
1: Misi!
2: Hogy négyes.
4: Na, ez igen, most hirtelen nem tudtam, annak örültök, hogy kivédte megint, vagy hogy nyertem a tévét.
5: Nem, mi neked rukkoltunk.
4: Akkor jó. Nem végig. Tudom, a Júlia, hogy mondta, a tévé nyereménynél is kell vinnyogni, vagy csak a Bostoni útnál, mert azt mindig kihagynám.
5: Vinyoghatsz bármikor.
2: Hagyjunk neked egy 10 másodpercet, vinyogjál
4: itt. Nem, azért mondom, azt inkább kihagynám, de örülök nagyon.
1: Misi egyébként, hogyha a szerencse olyan furcsa fintorral áldotta volna meg saját magát, hogy mondjuk te nyered meg a Bostoni utat, azért az érdekelne,
4: nem? Akkor vinnyogok. Akkor vinnyogok.
1: Aha. Akkor majd vinnyogsz. Oké, és mondjuk a fiadat vinnéd, vagy valaki mást?
4: Hát szerintem a fiamat igen, mert ő focizik. Bár mondjuk az egész családban a lányok is szeretik a focit, de inkább a fiammal mennék. Okay, igen.
1: Elég az alkudozásból két fős vagy, az utazás.
4: Vagy az anyukája. Hát akkor lesz, hogy az anyukájával menne a fiam.
5: Ez
4: lehet,
5: eddig fel sem
4: merült
5: bennem, de hát talán tulajdonképpen.
1: Oké, okay, Misi, igen, ez majd gondolom. Pénteken fog kiderülni. Gratulálunk, megvan a Hisense TV, jó?
4: Köszönöm szépen, nagyon
1: köszi.
4: Jók vagytok.
1: Hello.
4: Köszi. Sziasztok.
1: Na, bámulatos a játék.
5: Ezt a játékot mikor találtuk ki?
1: Az
5: volt,
1: a baj, hogy már nem
5: volt
1: is emlékszem
5: egy óriás
1: rá.
5: Brainstorming, amikor...
1: Igen.
2: Ugye én biztos, hogy benne kapcsolom, hogy saját zsebből dolgozik. Tehát itt az van, hogy így elmondja nekünk, hogy ez meg az meg az, de már addig régen késztényekként ezt így eladta.
5: Felriad valamelyik éjszaka, és azt mondja, hogy csináljunk ezekből kapust.
2: Olyan szintű ez a játék, nem tudom, kiprogramozta le például, mint régen a Commanderen lehetett, vagy mi volt?
1: Commodore 64 számítógép, igen, mondjuk nem olyan pixeles, ugye, mert szépek vagyunk rajta, de hát a mozgásunk az, hogy is mondjam, kicsit így baltával faragott.
5: Mint akkor beborul.
2: Nekem ilyen, amúgy nagyjából életes kultúrám, tehát hogyha esetleg ez számára kétséges lett volna.
1: Na, mindenki, aki ma jelentkezett a játékra, az megteheti ezt majd a következő napokban is, de akkor ők benne vannak már a kalapban. Mindenki csak egyszer fogunk beletenni, mert Anna ebben nagyon ügyes, ugye őket ki fogja szűrni, és akkor pénteken lesz a sorsolás, mondom még egyszer, június 26-án Bostonban a foci VB egyik meccsét fogja megnézni a nyertesünk, másodmagával fizetjük a repülőjét, a szállást, a meccsegyet, mindent, szóval full extrás a dolog. Szerintem tök jó, addig pedig minden napra van egy tévé, még két kiegészítés, nem csak egyes van foci meccsben, jól tudtad, Eszter?
2: Ha nem.
1: Van például 90-es, a Dibusz 90-esben.
2: Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok, ezt is tudod, és azért mini a 65 szól, mert az egyébként nagyon nagy, csak ez a tévé neve, hogy mini. Hát ezzel meg nem tudunk mit csinálni, úgyhogy jövünk a hírek után vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
0: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint. A magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Hősképzés Plusz, népszerű úti célhajdúszoboszló könyvadománnyal segítik a beteg gyerekeket. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvívő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Népszerű volt tavasszal Hajdúszoboszló a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint a város ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben, a balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. Új könyvekkel gazdagodhatnak a beteg gyerekek a Debreceni Egyetem támogatásának köszönhetően. Az Ablak a külvilágra elnevezésű kezdeményezés keretében könyvadomány érkezett a gyermekellátásban résztvevő intézményekhez. A program célja, hogy az olvasás segítségével kikapcsolódást és pozitív élményeket nyújtson azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb időt töltenek kórházi kezelés alatt, írja az egyetem honlapja. A szervezők szerint a könyvek nem csak szórakozást jelentenek, hanem segíthetnek a lelki feltöltődésben és a gyógyulás támogatásában is. Az adományozók bíznak abban, hogy a kötetek sok örömet szereznek majd a fiatal olvasóknak. A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz a zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20-24 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A következő napokban hasonló időjárásra készülhetünk záporokkal, zivatarokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1!
4: Fél 10 múlt 8 perccel, szevasztok. Még néhány kiegészítő az előbbi játékhoz. Az egyik SMS-ben lehet jelentkezni. Jó, csak mert hogy hallgatói kérések érkeztek, SMS-ben lehet jelentkezni, mint általában a játékainkra. SMS-ben. Jó?
5: Jó.
4: Egyes, kettes. Tudom, hogy mi a mini benne, az a LED technológia. Tehát kis LED-ekből áll.
5: Úgy nagyon... beszélsz, hogy itt feljött a szponzor.
4: Nem hívott föl, hanem ugye a hallgatók mondják, hogy mi az, hogy mini a tévé, amikor ez 65 szól, ami rohadt nagy, hogy nem a méretére vonatkozik a mini, hanem a technológiájára, hogy ez még kisebb ilyen LED pontokból áll, tehát annál szebb a képe.
5: De hány szenszéknél ez a mini?
4: Jó, azt én mondom, igen, indul. Onnan indul, és annál egyre nagyobb. Jó, tehát ezek, és hogy aki nem játszott, az benne van-e a kalapban? Igen, mint ahogy azt elmondtam, hogy minden jelentkező belekerül a kalapba. Jó? Így vagyunk. Megnézzük, hogy miről beszéltünk ma, illetve meghallgatjuk, ugye a Travis Scott koncert borzolta a kedélyeket a hétvégén, hogy lehetett ezt ilyen kis helyen megrendezni, miért kellett ennyi sztár, miért ennyi volt a belépő, miért ilyen, miért amolyan, úgyhogy Ádám számolt be nekünk az eseményről, aki mint vendég volt ott, aztán pedig beszéltünk Horváth Rolanddal, a koncert promótól, ők szervezték az eseményt, ügyesen hárított egyébként Roli.
5: Ez a dolog.
4: Ugye? Nagyon, és utána pedig Törteli Eszter bűnügyi helyszínelővel beszélgettünk, és akkor ebből hallgatunk most meg egy rövid részletet.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ezzel a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
4: Oké, tehát mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért Igen. még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
6: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát Aha. az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
5: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
6: Igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Fiend, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
7: Több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travist az elmúlt 10 évben.
4: Aha, igen,
7: azért, milyen vibe-ot generált a partijain.
4: Jó,
7: ez akkor... nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjéket, és 1 millió forint egyenértékű líráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, ha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy Farkasházi Réka és a Tintanyúra számítsunk már.
4: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
7: Abszolút.
4: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
5: Én meg nem gondolom, hogy a Farkasházi Réka nem kevésbé veszélyes.
8: Nem voltál még Tintanyúr koncerten, jó? Amikor elszabadulnak az ovisok, jó?
4: Nevében is benne van, hogy Farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a bevétel.
7: Abszolút, nagyon sok visszajelzést érkezett, illetve arra is, hogy az MC Camon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént.
4: Na, az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
7: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az italszolgáltást folytatni. Ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója. És ha megnézitek az isztambuli tegnap esti bulit, pont köszönöm ugyanezt a vibe.
4: Aha. Te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel,
7: mint
4: egy másik ilyen jellegű rendezvény.
7: Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott, erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beütöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert, ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben, kíváncsi leszek, hogy a ma esti parti hogy fog kinézni az előző kettőhöz képest, de garantálom, hogy ugyanígy.
4: Meg lehet ezt szokni?
9: Szerintem meg, aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ez bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor ezt nem, szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
4: De mondjuk a szagok például?
9: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
10: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be a gyakorlatra.
9: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
8: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
9: Nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
4: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van
9: nem
4: nyom.
9: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
4: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
10: Az nem NCIS, hanem Nicsi.
4: Ja, Nicsi.
9: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
10: Nagyjából, Magyarországon nagyjából adminisztrációval ennyi. Kezdődik
9: így
10: az
9: van,
10: egész.
9: Így van, abszolút.
4: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Milyen a hangulat, ki megy be először.
9: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka, kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci díszbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag, tehát hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakás nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
8: És akkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűltitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek? Mi az, amit érdemes összeszedni?
9: Na, kezdjük az elején. Kosztümben nem lehet helyszínelni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a filmekben.
4: Mindig abban volt pedig.
9: Tudom, tisztán vagyok vele. Filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helyiségben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: 3:03:10.
8: Hát jó reggelt! Még mindig.
4: Kicsit megkésve, de értjük a lelkesedést, Juli. Még egy naphallgatóját hívunk, és aztán elbúcsúzunk. Mi is holnap jön Balázs. Melyik kötök jön?
10: Eszter.
4: Eszter jön?
10: It's me.
4: Jó.
10: Hello! Is it me you're looking for? Ez csak azért van, azért, hogy mert holnap Júliának plastikai műtéte lesz, egy pupot kap a hátára.
8: Igen, hogy szimmetrikus legyen.
10: Igen. Elvesztettem Balázs.
8: Akkor legyen hátul is kettő.
10: Így van. Most pup feltöltése vagy. Szégyed magad. Hello. Szégyed magad.
4: Hát se egy Eszterék, vagy egy Juliék, vagy egy Feriék, vagy egy Balázsék.
10: Vagy egy twerk.
11: Sziasztok.
10: Hát ez...
4: Igen, nem volt olyan erős az SMS, mi is éreztük, de valamiért a csajoknak megtetszett. Haláli a mai műsor, bár Balázs kicsit csendes, ugye, így a bűnügyi helyszínről kapcsán.
10: Nem tudom,
4: ki választotta,
10: de azért én sem számítottam volna a hívásunkra.
8: Minket választottunk, Pikachu.
11: számított a mai hívásotokra.
4: Na, jó van, nem is hallunk belőled semmit, mert kihangosítom vagy. Plusz ajándékunk nincsen, Balázsékos ajándékcsomag nincsen, viszont büszkén viselted a Naphallgatója címet egész nap, jó? Köszönjük mi is, hello, szevasz, vigyázz magadra. Én ez már túl fáradt vagyok, most elkezdjem magyarázni, hogy vegye le a izéről a kihangosítóról.
8: Nem, mire megoldja.
4: El tudjuk engedni engedem. Így is.
10: Ennyi. Szóval azt is kérdezik, hogy most holnap melyik eszter jön.
4: A bűnügy is, vagy a humoristás?
10: A nagyon viccesen, hogy átadnánk neki, és az lenne, hogy csak így nyomozgatna. Be lehetne telefonálni. Azt felfedezett megkérdezni, hogy volt-e neki olyan esete, amikor nem tudták, hogy mibe halt meg, mint amikor vizsgáltuk azt, hogy átlőttek a falon.
4: Ja,
10: most,
4: ja,
10: nem
4: ja,
10: volt igen, meg, ilyet kell. Vissza kell hívni ezt a nőt.
4: Na, biztos van még sztori egyébként.
8: Hogyne.
10: Na, hát ezeket kellett volna megkérdezni.
4: Jó, holnap erre akkor rátérünk, hiszen te is itt leszel, én is itt leszel, majd Balázs beavatjuk ebbe a dologba. A motoros társak figyelmét felhívnám, hogy a rendőrség fokozott ellenőrzést kezdett.
10: Legyetek nyestek.
4: Legyetek nyestek, és tűnjetek el előlük, ugye? Tehát egy átszerelt kipufogó, az komoly, komoly bírságot vonhat maga
10: de
4: után.
10: De mivel szerelik át a kipufogót?
4: Hát tudod, szoktak olyat csinálni a motorosok, hogy leveszik a gyárit, és

0: Találkozunk akkor Eszterrel.
1: Nagyon rutinos vagy ez a számhoz. Tetszik, tetszik.
0: Úgyhogy holnap találkozunk, vigyázzatok magatokra, szevasztok.
1: Viszlát, ciao.
2: Auf Wiedersehen. Na, ennyi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
3: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikáción.
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Balázsék után, bocsánat, Feriék után kevés a beszéd, nagyon sok a zene. Játszani is fogunk, a Total Dance Cabrio-ra juttatok majd be hallgatókat ebben az órában is. Hamarosan szólni fogok, amikor telefonálni kell.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy, és a naptári nyár első napján sok a felhő. Van, ahol esik, van, ahol már esett, és vannak olyan területek, ahol csak ezután fog esni. Egy hidegfront miatt alakult így, és nem lesz ma több. Budapesten 21 foknál, országosan 24-25 foknál.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet. 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával. Nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira. És akkor most érkezik a Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show a Budapest Parkban. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként mostantól a forradalóton a 20-as 311-111-en. Ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek! A buliról a részleteket most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai: Captain Jack, Bass Hunter,

0: Robint, a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Ha nyár, akkor Rádió 1, és ha Rádió 1, akkor sok-sok buli idén is. Például hamarosan érkezik majd a Total Dance Cabrio ebben a hónapban, június 13-án a Budapest Parkban. A 90-es évek az ezredforduló sztárjaival és az ő zenéikkel lehet bulizni. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory, Master Blaster lehetne még sorolni, mert egy csomó magyar fellépő is van a korszakból. Valakit viszont most bejuttatok a bulira. Hogy szólíthatlak?
1: Ja, Lilla vagyok, játszani szeretnék.
0: Lilla, dolgozol nagyon?
1: Igen.
0: Hallani, mi a meló?
1: Adminisztratív munkám van.
0: Aha.
1: Egy multinál.
0: És szeretnél nagyon kikapcsolódni.
1: Így van.
0: Na hát akkor a szlogenünket kiválóan tudod nyilván.
1: Rádió Eztek igazi mai slágernek.
0: Mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Már se hittem így elsőre.
0: Várj, akkor mondom másodjára. 10-ként hívtál fel!
1: Szuper.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Na most már elhiszed?
1: Most már igen.
0: És hát, hölgyeim és uraim, ezen a héten Juhász Gerivel azon leszünk, hogy boldog, vidám hallgatók jól érezzék magukat a nyáron, úgyhogy nagyon sokat fogunk játszani, például a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfő van, ma mindenki próbál produktív lenni a munkahelyén. Próbál. Vagy legalábbis úgy teszünk. És hát így egy órával az ebéd előtt a kávé már nem ad, úgyhogy kell az energia a rádióból. Azt pedig én megadom. Ray Daltonnal kezdek, mindjárt jön a Blood Running.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
7: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
15: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
14: A béke még odébb van.
12: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
16: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délelőtt ott mindenki, Deák Györke Attila a stúdióban. Legyen akkor is szuper ez a délelőtt, ha az időjárás nem a legtökéletesebb így a nyár első napján. Nem baj, lesz majd játék ebben az órában is, Total Dance Cabrio páros belépőkért, és itt egy dal, ami idén nyáron nagyon sokat fog menni. Opel!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazumai slágerbe egy. A naptár szerint a gyár első napja van, csak valaki elfelejtett szólni időjárás kapitánynak, beadta a felmondást a tavasz, de még visszajár pakolni, így is mondhatnánk. Nagyon minimális lesz területileg és időben a napsütés, inkább a borulás a jellemző az országra, továbbra is záporok, zivatarok várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: legyen csak igazi mai sláger megy. A buli szezon elején járunk, ugye nemrég a Rádió 1 bedurrantotta a nyarat a Rádió 1 születésnapi fesztiváljával, és itt is van a következő rendezvény, amire ismét nagyon-nagyon sok hallgatót juttatunk be. Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show június 13-án a Budapest Parkban, a 90-es évek az ezred forduló meghatározó zenekaraival, énekeseivel. Mondtam, hogy nagyon sok magyar sztár is tiszteletét teszi ott. Az Animal Cannibals, Betty Love, Splash, P. Junior, Erős és Piggy Boy, Szatmári Jován, tudnám még sorolni, de hát valakinek nyernie kell, valaki megkapja tőlem most a páros belépőt. Halló?
1: Halló, szia Rádió, egy Gábor vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Itt a lendület, itt a vidámság, Gábor, miért van jó kedved?
1: Hát miért ne lennék vidám, egyébként már, ha csak felvettitek ezt a készüléket, az már jó.
0: Helyes válasz, azért vagy vidám, mert mindig a Rádió egyet hallgatod.
1: És ez így is van.
0: Akkor nyilván nincs gondod a Rádió 1 szlogenjével.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na tudod, miért leszel még vidámabb? 10-ként értél el!
1: Magas! Hey! De jó! Nagyon jó, köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Hát, ha most ilyen vidám vagy, mi lesz veled június 13-án?
1: Nagyon jó lesz.
0: Megpakoljuk a Budapest Parkot vidám boldog Rádió 1 hallgatókkal délután is, nálam is, és Juhász Gerinél is lesznek itt még jegyek a Rádió 1-en.

0: Barugom, te meg vető jobbra!
1: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
2: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
9: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
15: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: hajdúság!
1: Hello, hajdúsági hallgatók!
2: Igazi mai slágerek mixben!
1: Hétfőn is van Daily Mix, annyi, hogy hétfőn munka is van. Bár is ott vagyok, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és remélem sikerült már valamennyire visszarázódni a hétköznapok a munka világába. Ha még nem, akkor jövünk a Daily Mix-el, és garantáltan összejön. Itt lesz velünk ebben az órában Letto, David Guetta, Taylor Swift, a Coldplay, Zara Larsson, Miley Cyrus, X-Well, Mike Posner, Kamrad, és itt van Bibi Rexha is egy régi új dallal, hiszen a Faithless dalát dolgozta fel, illetve át, ez a No Religion, ami a 13. a héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.

The Door, a nagyszerű hangú Teddy Swims énekelt a hétfői Daily Mixben. Itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger, megy szép napot, kellemes hétfő délutánt, jó utat, jó munkát, jó étvágyat kívánok! Zenélünk nem sokára újra, most azonban hozom a várató hajdúsági időjárást. Ma és holnap záporok, zivatarok várhatóak, 23-24 fok mellett szerdán 26 fok lesz, elvileg kevesebb az eső, bár érkezik egy hideg front, az hozhat zivatarokat. Aztán 4-e csütörtök, változó napos felhős idő, záporokkal tarkítva 27 fok. Pénteken nem esik 27 fok, szombaton 28 fok, de lehet zápor, zivatar. 7-e vasárnap, 8-a hétfő, nagyrészt napos idő 26-27 fok. 9-e, 10-e, kett szerda, zápor, zivatar 26 fok. Aztán 11-től mondjuk olyan 17-ig jellemzően 26-27 fokra kell számítani, nagyrészt napos, változóan felhős, kevésbé csapadékos időre. Aztán 18-ától elindulunk a nyári nagy melegek irányába, legalább 22-ig 30-32 fokokra lehet majd számítani. Axwell, a Lingos szóval folytatjuk már ez a Modern You Know, itt a Hajdúsági Rádió egyenlő, csak igazi, ma is lágermegy, ez a Daily Mix.

John Tim Hur, Zanolasz Sorének állt itt a hétfői Daily Mixben. Szép napot, jó munkát, jó utat, jó étvágyat elvédelnek. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger vagy. Filmes, sorozatos infók a folytatásban. Trónok harca, Sárkányok háza, harmadik évad, van már előzetes. Ott van már a Netflixen egy 24-es horror, a Ragyogj TV, Ragyogj. Péntektől érkezik az Apple TV Plus-ra a Cape Fear, pszicho-horror thriller, Amy Adams-szel, Javier Bardemmel, Patrick Wilsonnal, a háttérben pedig olyan nevek dolgoztak, producerként, mint Martin Scorsese és Steven Spielberg. További streaming újdonságok a hétről, Agyugrász, Disney Plus, június 3, Michael Jackson az ítélet, Netflix, június 3, Sehol se otthon, Timothée Chalamet-val, HBO Max, 5-e, a Vox Machina legendája, 4. évad, Amazon Prime Video, 3. és munkára alkalmatlanok, Disney Plus, június 2. Most újra Daily Mix. Itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Coldplay, a Sky Full of Stars. Kellemes hétfő délután.

Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Mixben. A Hajdúsági Rádió egyen. Igazi mai slágerkövet. Igazi mai slágert.

0: Elszaladt az időt a vége a mai Daily Mixünknek, de holnap is várok mindenkit egy kis Daily Mixeléssel, most pedig folytassuk a hétfő délután a második zenei órával. Jön a Hurts, Lady Gaga, Fastboy, Alex Warren, Jax Jones, a One Republic, Eva Max, Minelli. Az órát Lady Gagával indítjuk el. Hamarosan jön az Abracadabra, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahogy csak igazi, ma is lágermegy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Vályi Zsolttal. Csak igazi, ma is lágermegy. Hajdúsági Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játszunk az igazi

Hello, hallgatók! Lány Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egy olcsak igazi. Ma is láger megy. Szép napot, kellemes hétfő délutánt kívánok, jó munkát vagy jó bármit, és persze jó étvágyat, hogyha ebédelnek itt a mai második óránk, amit együtt tölthetünk. Nem mustálkodunk, zenélünk, jön majd a Hertz, és Purple Disco Machine, a Fastboy, Calvin Harris, Alex Warren, Jack Jones, a One Republic, Ed Sheeran, és itt van Kato is, Johnnal, Turn the Lights Off, DJ Dark Remixében. A dal a 30. a héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Love Runs Out, és persze a War Republic, itt nálunk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Remélem jól megy a munka, jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Zenélünk is tovább hamarosan, de előtte hozom még a várató hajdúsági időjárást. Ma és holnap záporok, zivatarok 24-25 fok mellett. Szerdán érkezik egy hideg front, közepesen felhős idő, zivatarok lehetnek, de azért a napot is látjuk, 26 fok. Nagyjából ugyanez csütörtökön is 27 fok mellett, pénteken nem esik 27 fok, szombaton lehet zápor, zivatar 28 fok. 7-e vasárnap, 8-a hétfő, napos, száraz idő 26-27 fok. 9-10, kedszerda, zápor, zivatar 26 fok. Aztán 11-től olyan 17-ig változóan napos, felhős, de nagy részt csapadékmentes idő lesz, 18-tól 22-ig pedig 30-32 fokokra kell már berendezkedjünk. Jack Johnson megyünk tovább, itt a Breathe, a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak.

Bailando Enrique Iglesias dala szólt nálunk itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Remek hétfő délutánt kívánok, jó munkát, ha dolgoznak, jó bármit, hogyha bármi más csinálnak. Én hozok most néhány hajdúsági programot. Pénteken újra termelé piac Hajdú Szoboszlón 13:30-tól. Júni 12-13, szintén összművészeti fesztivál, művészet, zene és gasztronómia egy helyen Hajdú Szoboszlón. Június 27, bizonyítványbuli Hajdú Szoboszlón, szabadtéri koncertek a repülőtéren. Akik már biztosan fellépnek, Barry, Mihály Fil utca és az Éber Kóma. Június 6, kakas főző fesztivál, Püspökladány. Lesz főzőverseny és felép az Irigy Hólemirigy és a Triász. Június 6, Hajdú Böszörmény, erdei jóga piknik. Pénteken és szombaton piac lesz Derecskén, a szokott időben a szokott helyen. Június 6-án lesz a Hajdú-Dorogi Városnap. Fellép Kozsó, Király Linda Herceg és Szandi. Júni 26-27 jön a Hajdú-Nánási utca zene fesztivál. Én meg megyek, köszönöm a mai figyelmet. Kettő után jön György Attis, aztán itt lesz U.S. Geri a Live Mix-el, a Kívánság műsorral, de lesz Diszkosit, és World is Mine Radio Show is. Mi találkozunk holnap déltől a Daily Mix-ben. Vágy Zsoltot hallották, hallottátok, itt van már Fast Boy és a Good Life. Ami a 18. a Rádió 1 Top 50-en, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: gyöngyszemnyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Nagyon nagy szél van, de amúgy nagy szélben is minden a rádió egyet van.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mától a naptár szerint is hivatalosan nyár van. Gyakorlatilag meg, hát inkább egy erősebb április, nem? Az autósoknak kitartást az utakon, sokan esernyőnek használják a kocsit. Holnap egyébként a Dunától keletre még borulással indítunk, a Dunántúlon viszont már napsütésre lehet ébredni. A csapadék viszont úgy néz ki, a héten állandó vendégünk marad.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazunk, ma is sláger megy. Az újdonságával érkezik most Taylor Swift, és jön a Taylor Swift adó. Nem errefelé, Amerikában, Rhode Islanden. Megadóztatják majd ugyanis az üresen álló, vagy csak időszakosan használt ingatlanok tulajdonosait, és mivel Taylor Swiftnek pont van egy ilyen villája Rhode Islanden, viccesen róla nevezte el a köznyelv ezt az adófajtát. Egyébként egyre több amerikai nagyváros és tagállam vezet be ilyen külön adót, és egyelőre még megy róla a vita, hogy megoldja ez a térségek lakhatási gondjait. Vannak, akik szerint ezzel elűzik a pénzesebb, tehetősebb vevőket, mások viszont úgy gondolják, hogy mivel mérséklődnek az üresedések, a környék boltjaiban, áruházaiban, piacain ismét elkezdtek vásárolgatni az új tulajdonosok, amelyek egyébként hosszú távon tesznek jót a városoknak. Szerintem meg Taylor Swift pont ki tudja majd fizetni a Taylor Swift adót. Már csak ennek a dalnak a jobb díjaiból. Itt az Opel Light, Rádió 1-es újdonság.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Total Dance Cabrio. Pontosabban érkezik június 13-án a Budapest Parkban. 90-es évek, ezredforduló, hát visszarepülünk a korszakba a külföldi és a magyar zenekarokkal, sztárokkal, nevekkel. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Cosmix, Animal Cannibals, Betty Love, Erős és Piggy Boy. Rengeteg fellépő van még, csak sem egésztem közöttük. És valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió 1 hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en. De ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy az előbb mondtam, valakit bejuttatok a Total Dance Cabrio-ra, június 13-án lesz a Budapest Parkban. Egy kis emlékidézés egy olyan korszakból, amelyeket csomó igazi mai slágerben visszaköszönnek, ugye? Na, kinek adhatok páros belépőt? Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Tóth András vagyok, szia.
0: András, te hol dolgozol, mit csinálsz éppen?
1: Hát én tanyagondnok vagyok.
0: Merre felé vagy, tanyagondnok?
1: Bács-Kiskun megyében, Szankon.
0: Lenne itt egy kis táv, jönnél Budapestre bulizni?
1: Hát nagyon szívesen mennék, igen.
0: De csak igazi Rádió 1 fanok jöhetnek, akik tudják a szlogenünket.
1: Persze. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként értél el, András!
1: Jó, nagyon jó, szuper, nagyon jó, köszönöm szépen.
0: És hát mit fognak szólni így a tanyán, hogy te nem leszel ott június 13-án?
1: Hát néha itt a segítőnek is kell egy kis szabadidő.
0: Megoldják?
1: Igen.
0: Mert hogy ez a tiéd?
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Wow, nagyon szuper, köszönöm szépen!
0: És itt a Rádió 1-en egész héten játszunk. Nem csak most délután, este is a kívánság műsorban is lehet nyerni Juhász Gerinél. Épp az

0: Itt a Rádió 1-en. Azonnal indítom az újabb zenei órát Loival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Oh!

0: Ákos stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrioba, és mi visszarepítjük a 90-es és

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6.900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Lemente lenne a Balatonszandon, ami idén sem lesz természetesen, de oda tudjuk magunkat képzelni a feelingbe. Na, ezt a hangulatot hozzá ez a dal is. A héten közben esősebb oldalát mutatja a nyár, 26-27 fokok lesznek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Bibi Rexától érkezik az aktuális kedvencünk. Éveken átmentek a találgatások, a pletykák arról, hogy az énekesnő több híres DJ-vel és producerrel is randizgatott a stúdiózások alatt, de amikor egy újságíró erre rákérdezett, általában akkor direkt, homályosan vagy kétértelműen reagált ezekre, úgyhogy nem tudjuk, csak ő tudhatja, mi az igazság. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, és a 90-es évek, vagy az ezredforduló parkett ördögei most kapnak a telefonok után. Indítom a játékot, a Rádió 1 segít felidézni a régi nagy emlékeket. Jön a Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show a Budapest Parkban június 13-án, a korszak meghatározó zenekaraival, előadóival, Captain Jack, Cosmix, Bass Hunter, Animal Cannibals, Alice DJ, Erős és Piggy Boy, Fun Factory, sok-sok fellépő még, na de ki az, aki ott fog bulizni? Ki viszi el a páros belépőmet? Hát persze, hogy a legügyesebb, a 10. telefonáló, csak egy Rádió 1 szlogent kell tudni. A forró drótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá, sok sikert!

0: Rádió 1, csak igaz, hogy mai sláger megy. Játékot indítottam közöttük, és a Total Dance Cabrio-ra juttatok be egy hallgatót. Aki ügyes, aki szerencsés. Háló, háló!
1: Ja, Niki vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: A munkából éppen várok, szinter előtt alkatrészre.
0: Ó, akkor meddig tart a meló?
1: Hát, nincsen vége nekem sosem, mert területi képviselő vagyok, és
0: nem hangzik jól.
1: Dolgozok. Hát, megvan az előnye.
0: Hogy akarsz akkor eljönni Total Dance Cabrio-ra?
1: Ó, hát arra csinálunk időt. Arra lehet szakítani mindig.
0: Uh-huh.
1: Mindenkinek arra van ideje, amire akarja.
0: Uh-huh. Például Rádió 1-et hallgatni. Tudod a szlogenünket, ugye?
1: Hogyne, Rádió 1, csak igazi nagy sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél! Muszáj a naptáradat átszervezni, mert neked programod van június 13-án.
1: Meg volt neki hagyva a hely.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Végre! Sikerült!
0: Ez bizony sikerült, nagyon ügyes voltál, és lesz még játék, hölgyeim és uraim. Délután a kívánság műsorban Juhász Gergőnél is lehet nyerni itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazúban is sláger megy, és így lesz ez a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, és azonnal indítom, és amivel kezdek, Comrade...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
14: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési infók. Jani írta, hogy az M1-esen Budapest felé haladva Bicskétől áll, mint a gerej, 15 percenként mennek vagy 100 métert. Beatrix is innen írt, főleg a terelt külső sávban van a torlódás az M1-esen azon a térségben, és ennek az oka egy kis úton folyó munka Biatorbágynál a 17-es kilométernél, 8 kilométeres jelen pillanatban a dugó. Ha van még hír, jöhet, a Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111 SMS telefon Viber, autós barátaimnak pedig ma is jár egy zene természetesen. Ezt választott.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy az infók után is. Öttől Geri és Jamina, a stúdióban addig én, és mindjárt játszom ezt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaka.hu-n.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infókkal. Névtelenül küldte valaki a hírt, volt egy baleset a 46-os főúton, az 54-es kilométernél félpályán lehet csak autózni. Nemrég pedig megtudtuk, hogy az M1-es Budapest felé Bicskétől áll, mint a gerely. Többen is írtak, úgyhogy pontosan tudjuk, mi az oka. Egy kis úton folyó munka Biatorbágynál a 17-es kilométernél, 8 kilométeres a torlódás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Ötig Györke Attila a stúdióban, hozok még egy-két dalt, aztán Jamina és Juhász Gergő zenél a Rádió 1 Live Mixben. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igónyolc, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: Cserifehérvár.hu.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.

0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűj pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk egy teljes órán keresztül méghozzá Jaminával. Ő az egyetlen DJ a Rádió egy lemezlovasai közül, akinek van első, második és harmadik helyezett díja is a Rádió egy DJ szavazásairól. Hello Jami!
3: Hello Geri, üdvözlök mindenkit, tök jó hétkezdés itt most. Bizony. A rádió, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek. Köszi, hogy ti is itt vagytok, és hallgattok minket a következő egy órában.
2: És tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk az online felületeinken. Kevés duma, sok zene, ez lesz, innentől kezdjük el.
3: Juhu, így van, Tóth Abigail óriási slágerével, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen ugye egy magyar lányról van szó, és ez pedig a Sugar Daddy, egy közönség kedvenc itt a Rádió 1-en is. Ezzel fogom indítani a mai mixet, itt a Rádió 1-en.
1: Rá.

0: Rihanna legelső nagy-nagy slágere, a Pont Replay egy kicsit felújítva a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live mixben, mellettem Jamina élőben a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek. Két budapesti balesetről kaptunk hírt, az egyik a Fehér úton történt, a Gyakorló utcánál, a másik pedig a Hungária körúton, a Stróbel-Alajos utcai kereszteződésnél. Bármilyen más infótok van, ami hasznos, ami segít a többieknek, küldjétek 0-20-3-111-111. Na milyen most, Jami?
1: Milyen vagy milyen volt? Milyen most? Milyen? Igen, egy kicsit félreértettem. Egy vadonatúj Taylor Swift nótával megyünk tovább, és számomra még mindig nagyon meglepő az, hogy Taylor Swiftet akkora rajongás övezi körül a fiatalok körébe, hogy van egy olyan skillje, amivel meg tudja fogni tényleg ezeket a nagyon fiatal lányok, inkább ugye kislányokat, mert fiúkat annyira nem látok Taylor Swiftet hallgatni, úgyhogy remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek, és ráadásul találtam egy nagyon jó remixet belőle. Taylor Swift jön, és az...
0: Opelite.
1: Az Opelite Cosmic Dawn remixében. Hallgassátok, és jöhetnek a sázamok. Tényleg egy vadonatúj Taylor Swift dallal megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina. I had a bad habit.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Jamina élőben a lemezjátszóknál, ma itt a Rádió Egy Live Mixben. Tökéletes a Live Mix még Finnországban is. Üdvözletel, Örs Finnország!
1: Wow, az de igen, jó. Nemzetköziek vagyunk.
0: Gratulálok, Jamina, nagyon jók a zenéid, a közönség meg úgy szeret, ahogy vagy. Üdvözlettel, Zsófi.
1: Jaj, de cuki vagy, Zsófi, köszönöm szépen.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Jamina és a Rádió Egy Live Mix utána a Rádió Egy Kívánság műsorban lesz játék is. Páros belépőket nyerhettek a Total Dance Cabrióra. Egész héten lendülünk tovább.
1: Így van, megyünk is tovább. Mindenképpen szerettem volna a mai mixbe betenni a Cruel Summert. Ezt biztosan nagyon sokan ismeritek, Bob Sinclair óriási slágere, ami egy kicsit újabb köntöst kapott most, és én nekem abszolút azt hozza, hogy benn vagyunk most már majdnem nyakig a nyárba. Úgyhogy remélem, ti is ezt érzitek, ha nem, akkor a dal után majd biztos. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Joel Corey és a Galantis együtt, ez volt a Stay a Little Longer a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Jamina állt ma mellettem az elmúlt egy órában. Milyen lesz a hét, Jami?
1: Hát képzeljétek, ez a hetem egy kicsit pihis, kicsit, nagyon, mert elutazunk egy picit Petivel, a férjemmel, úgyhogy nagyon várom, nagyon durva héten, heteken vagyok túl, úgyhogy tök tudatosan egy picit szeretnék pihenni, különben nem tudok 100%-ot nyújtani a további fellépéseken és a nyári fesztiválokon, úgyhogy most egy nagyon kicsi kicsek lesz, aztán majd jövök vissza jövő héten.
0: De jó, mi pedig találkozunk ugye a World is My Radio Show-ban holnap után, szerdán este.
1: Így van, igen, úgyhogy ott még jövök vissza hozzátok, nektek további jó bulit és hallgatózást itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, egy síren jön mindjárt, és az Azizán. És játszani is fogunk 6 és 8 között, a Total Dance Cabrióra nyerhettek páros belépőt, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
15: A magáé az Edwards Ranch.
16: Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
17: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
18: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
19: A béke még odébb van.
12: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
20: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
21: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igónyolc, és minden kilométert imádtam.
20: Tényleg ennyire jó?
21: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
20: 1%? Ez egy valóra vált álom.
21: Cserifehérvár.hu.
22: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forint. forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
0: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
1: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
23: Autóüveg Pilkington.
24: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
25: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28.

0: egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
8: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: egy. Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Belépőkért a Total Dance Cabrióra, úgyhogy érdemes minket hallgatni a következő két órában is. Halló, halló!
1: Szia, Bence vagyok, és David Gettától szeretnék kérni egy számot a családomnak, mert szeretem őket.
0: Jó van, szuper hetet kívánok nektek, mi pedig nagyon szeretjük az ilyen különleges kollabokat, két igazi nagyágyú, Jennifer Lopez és David Getta egy közös dalban itt a Rádió 1-en. Save Me Tonight!

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, baleset történt Budapesten az Orci úton, az Üllői útnál, és lassú a haladás az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Herceghalom között, csak úgy, mint az M0-áson a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, a 10-es főúton Solymárnál, valamint a 31-es főúton Maglód határában. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! A következő telefonáló szemfeltet kéri. Halló!
1: Szia, Claudia vagyok, és ezt Rámennek küldeném, aki most jön haza a munkából hozzám, és a kislányunkhoz.
0: És akkor jön is nektek szemfelt, aki zseni volt egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a Heart Like Mine.

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hájpatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Bocsi vagyok, Julianna, és küldeném minden buszos kollégámnak, aki éppen úton van.
1: Jön is akkor nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És közben figyelem, indítom a következő játékot, aki innentől 10-ként telefonál, jöhet velünk bulizni a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620-3-111-111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen idén-nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Lili vagyok!
0: Hello, Lili, mi újság? Hogy indult a hét?
1: Nagyon jól indult, dolgozni voltam, és most éppen várom a vacsoránkat.
0: Mit esztek ma?
1: Hamburgert fogunk enni.
0: Oké. És jönnétek velünk bulizni?
1: Igen, nagyon szeretnénk menni.
0: Kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon ügyes voltál, jókor hívtál, jól indul a hét, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk neki, és remélem, hogy a Cabrio-nkkal tudunk menni, reméljük, hogy addigra megjavul.
0: Azt a mindenét, a Total Dance Cabrio-ra egy Cabrio-val érkezni? Ti vagytok az élet császárai!
1: Köszönjük szépen!
0: Én köszönöm, hogy minket hallgattok, játék természetesen lesz este 7 után is itt a Rádió 1-en. Jön Enrique Iglesias!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és hát zűrös lesz a holnapunk. Hideg front jön záporokkal, felhőszakadással, sőt, jégesővel.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Szia, Helga vagyok. A Rétől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Helga, kinek menjem?
2: Mondjuk a keresztlányoméknak, Lilinek, Zsoltinak, Olivérnek, és a fiamnak, Kornélnak.
0: És akkor jön is.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift dalát készítettem elő. Halló, halló!
1: Balázs vagyok, szia!
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: A barátnőmnek, Laurának küldeni.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez akkor hamarosan a tiétek. Pedig a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert

0: Mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
2: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Reklámot hallottak.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
11: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. Vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, játszunk hamarosan újra egy páros belépőért a Total Dance Cabrióra. Közben pedig jön egy zseniális friss változat az egyik legnagyobb Faithless klasszikusból. Ki kéri?
1: Szervusz, Barna vagyok.
0: Szia Barna, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A kedves családomnak, Zsuzsinak, Milánnak és Kingának.
0: És ez most egy nagyon nagy találkozás, a régi és az új hangzás találkozása. Faithless, Bibi Rexha, New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Messi vagyok, halló, halló.
0: Halló, Messi, hogy indult a hét?
1: Nagyon jó, Bambolé-val indult. Jó lesz.
0: Á, tehát a héten elsőként a Bambolé-t kéred, Alex Kenji, nagyon jó, kinek menjen?
1: Nektek, neked. És a pesti barátnőinek, akik nagyon szeretik. Múltkor elkitte az egyik lánya, Krisztina, hallotta a kérésemet.
0: Nagyon helyes, és hát remélem hallgat minket most is itt a Rádió 1-en. Egy tökéletes nyári sláger 2026-ból, Alex Kenji, Bambolé.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Zivatarok, napsütés, erős szél és 29 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Viki vagyok. Kezmértől kérlek szépen egy dalt.
0: Szia, Viki. Nagyon jó választás. Kinek menjem?
2: Enikőnek, mert most lesz a születésnapja pont a Total Dance Party.
0: Nem mondod komolyan, amire egész héten lehet nálunk jegyeket nyerni.
2: Ezért is próbálkozom.
0: És azt nagyon jól teszed, egész héten megy tehát nálunk a játék folyamatosan reggeltől estig, és akkor tudjátok mit? A következőt ezennel el is indítom, aki innentől 10-ként hív minket, jöhet velünk bulizni a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620 3110.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jó sokat fogunk fesztiválozni veletek együtt idén nyáron is. Halló, halló!
1: Szia, Lola vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Lola, a szlogenünket tudod, remélem.
1: A hogy a viharban -e? Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: De jó kedvű ma mindenki, te vagy a tizedik!
1: Úristen! Jó ég, nem hiszem el, hát ez csodálatos.
0: Hú, te nagyon akartad ezt a bulit, Lola.
1: Hát én nagyon, amióta meghallottam, hát én nagyon rá voltam erre izgulva.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Aj, csodálatos! Nagyon szépen köszönöm!
0: Kivel mész?
1: Hiszem a férjemmel!
0: De jó, érezzétek nagyon jól magatokat! Jó bulizást!
1: Köszönjük szépen!
0: Természetesen játszunk holnap is ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben, és a friss dala, a Heal Me.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től, egy csomó vadonatúj friss zene vár rátok ma is a World is Mine Rádió Show-ban Metzger Vikivel, Kollárral és velem Juhász Gerivel. Egy óra múlva találkozunk újra, jó hetet mindenkinek, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben sűthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
12: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 5%.

0: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szuper sok kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
4: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat.
3: Igen?
4: És akkor csinálnánk ilyen before after.
3: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
4: Vali, te vagy az! Egy ilyen légy.
5: Most mosolyogsz, majd nem.
3: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
6: Nyomokban varázs tartalmaz.
3: De mi van a száddal? Hát semmi, kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
4: Vali,
3: anyag.
4: Vali, vidámban vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
3: Igen, sírsz vagy nevetsz, Vali?
6: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
3: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
4: Én a Nicole Kidman-t is tehát, nézem, hogy... néha Nicole Kidman. Mostanában?
3: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
6: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
3: Hát nézzek itt az arcát.
5: Császár zsemlével töltötték föl
4: mennyi, 60 éves körülbelül?
3: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
4: Most is egy kívánatos
6: hát
4: jó nő.
6: Hát 72-nél egy perccel nem lesz
3: öregem. Igen, 83-nál fiáig, semmivel nem több.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
8: Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúknak, miért is szeretném nagyon a publikum, ez a rádió egy csak igazi mai slágerben, és benne a Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG, és köszönjük mindenkinek a tegnap estét, fantasztikus volt a Diszkósít Pizza Kóstoló Party.
10: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Annyit pontosítanék, hogy délután volt, de nagyon jól éreztük magunkat, és családias légkörben telt, ami nem azt jelenti, hogy csak a családunk volt ott, de nagyon, nagyon ott volt a família, jó? Úgyhogy mesélünk még majd erről.
9: Szavaztok, szép estét, én DJ Junior vagyok, én is köszönöm mindenkit, majd meséltek el, hogy ti ketten, hogy milyen volt ez az egész, mert egy-két színes italt megittam, amitől jól éreztem, hogy nem viccelek. Jó volt nagyon, köszönjük mindenkinek, hogy ilyen jött, és zseniális volt a pizza.
11: Hype-ton remixével, illetve dalával kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, és a rádió egyen, ezzel érkezünk elsőként, és már is megyünk tovább.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi Radio Show 3D-ben. Viszont élőben itt vagyunk a rádió stúdiójában, láthatjátok a TikTokon is, meg a rádió egy live-on a YouTube-on, a lejátszóknál, ahol vagy PG a mikrofonoknál, DJ Junior és Bárány Attila. Nagyon-nagyon jó volt a pizza premier. És tegyük hozzá, mondjuk el, hogy nagyon finom volt a pizza. Én szeretem az édeset, ez pedig édes volt. Úgy képzeljétek el, amikor a popcorn, ami rákerül a pizzára, eleve milyen hülyeség pizzára popcorn, minden. Az alkohollal van megkaramellizálva, amit egyébként a Junior kért, hát döbbenet.
1: Zseniális volt egyébként, és működött
0: az Attilának.
1: Igen, gratulálunk az Attilának. Egyébként idén is megyük tudom a világbajnokságra, és elképesztően finom pizzákat csinált. Nem csak diszkosi test, mert egyébként a többi vendég az kért másfajtát, hát, és nagyon sok barátunk, ismerősök, tényleg család ott volt mindenki, és mindenkinek egyöntetően bejött ez a bizonyos pizza dolog, olyannyira, hogy például az öcsém azt mondta, hogy annyira különlegesek ezek az ízek, és főleg intenzívek, amit az Attila összeállít, és nem gondolnám, hogy mondjuk három ilyen összetevő összeillene, de itt mégis működik valahogy egybe az egész, amikor a szádba veszed úgymond, és ízleled a kaját, a pizzát, szóval zseniális volt, de a diszkosít pizzát imádtuk.
0: Egy mondat csak! Én azt hittem, hogy tönkre fogom verni a pizzásztorit a rántott hússal. Ugye még az is jó.
2: Működött, abszolút működött. Igen. És tényleg a buliról is beszélünk majd. Egyetlen egy olyan momentum volt, amit mindenféleképpen ki kell emelnem. Ugye bár a Junior az életében először, vagy legalábbis amióta én ismerem, az csúnyán beszélt mikrofonba. Kérem szépen közönség előtt. Ezt mindenféleképpen ki kell emelnem. Illetve azt, hogy édesanyám is ugye oszolt és beszélt hozzá.
1: Így van, beszélgettem anyukával.
0: Mert annyira
1: megdicsértelek anyukádnak.
2: Pont ezt akarom mondani, hogy nagyon sokszor büszke volt már rám édesanyám, és mondta, hogy ilyen büszke, olyan büszke, de miután mikrofonba a Junior megdicsért neki, mondta, hogy a fiára büszke lett, én még édesanyámat ilyen büszkének nem láttam, tehát most kicsit kirázt tőle a hideg. Annyira jó volt édesanyámra ránézni, és ezt köszönöm neked ezúton is, hogy ez valami szenzációs. És ugye mondtam, illetve beszélgettünk arról, hogy édesanyámnak van egy kedvenc dal, képzeljétek el, az a vadonatúj diszkosít dal. Megkérdezte, hogy ez nem Madonna? Az mi hír?
1: Nagyon nagy.
0: És az a mosztály.
2: Hát ott ült a diszkos pult előtt végig, az Attilánál megsüketült, mert ugye
0: direkt voltam.
2: És megkérdezte, hogy ez nem Madonna? Mondtam, hogy nem. Ez a vadonatúj diszkos ital. Na ez jön most itt a Rádió 1-en.

0: Mocskosi Trédió során, egy ilyen 100%-os tisztaságomagas BPM tartalom modern színnől a zenékkel. Kérem szépen, hogy beszélgettünk a Diszkosit Pizza Bulinkról a tegnapi napról. Zseniális volt, mindenki nagyon jól érezte magát. Remélhetőleg ti is, akik ott voltatok, sok barát, ismerős, családtag volt, és hát zseniális a Diszkosit Pizza. És arról beszéltünk, hogy akár cégeknek, rendezvényeknek, ugye, és különleges alkalmakra, főleg a nyár során, itt akár Budapesten és környékén nagyon szívesen elmegyünk ilyen extra napon, amikor nem este van és nem dolgozunk, hogy csináljunk együtt Balázs Attilával ilyen rendezvényeket, mert találkozhatunk akkor a közönségünkkel, a rajongóinkkal, a barátainkkal, a családunkkal, és ilyenkor kötetlenebb az egész, és ilyen nagyon laza zenét játszottunk, Attila se húzott bele, nagyon tényleg 124 BPM volt, tehát laza volt az egész, és jó hangulata volt, hogy szívesen megyünk ilyenre, ez felhívás keringőre, hogy szokták mondani, hogy ha valaki jelentkezik, akkor mi megyünk.
1: Ilyen monológ után szokták elkapcsolni a rádiót, de most én még ráteszek egy lapáttal, jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Tündék, Tremel Tomé kérte, hogy külön édesanyja

0: Isten éltes az ünnepeteket!
1: Most pedig megyünk tovább egy dallal, amelyet én hát az első másodperctől kezdve úgy reklámozok, mondhatni, hogy Magyarország első világsláger, és ez nagyon-nagyon kezd beigazolódni. Az elmúlt héten pénteken a világ legnagyobb DJ szájtján, onnan letöltenek a lemezlovasok, az első lett, és azóta is első, tehát most már 3 napja első, és az én tudomásom szerint sose került még ilyen gyorsan föl number one pozícióba az összesített listán semmilyen dal a világon. 7 nap alatt sikerült ez neki, és magyar dal még sosem járt ezen a listán, az összesített listában, ugyebár elől. Nagyon-nagyon fontos, hogy múlt hét hétfőn kettesben voltunk adásban Juniorral, és Imán Angel produkció férfi Gyula betelefonált, mert hallotta, hogy körülbelül 2-3 héttel ezelőtt játszottam itt a Rádió 1-ben, a fia is szólt neki, hogy ment a daluk a rádióba. Én csináltam vele utána egy Facebook beszélgetést, ami egy live volt, és ebből vágtam össze egy kisebb fajta riport.

a jövőben egyébként. Egy nagyon érdekes beszélgetés. Egy biztos, hogy én nem akartam kitenni, csak miközben folyt a beszélgetés, nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy ezt majd vissza lehet hallgatni. Ugye majd kiteszem valóban. Aztán visszahallgattam, és úgy voltam vele, hogy ha kiteszem, és valakinek csak egyetlen egy milligrammi boldogságot is okoz, akkor én már boldog vagyok. Tessék keresni a YouTube csatornámon a riportot ennek a dalnak a szerzőivel.

0: idézőjeles egész este, és báránybuli, a zenők röhögnek, 3 órát fogok zenélni, előttem, utánam viszont a padavánom, aki nem a rádió egynél zenél, úgyhogy nem mondom a nevét. A lényeg az, hogy a rajongóim tudják jól, hogy kiről beszélek, ő fog az előttem játszani, és illetve utánam is. Várok mindenkit szeretettel, 2 hónapja készülök erre a bulira, csináltam meg 3 olyan dalt, le fog esni a fejetek.
1: Az online longa bárányna 3 óra, de akkor mi is online longba leszünk július 2-án a diszkosítás, mert 3 órát fogunk játszani, képzeljétek el, ez a következő dátum. Ráckevén egy nagy fesztiválon, tavaly is ott voltunk, 2025-ben volt diszkosít, pont csütörtök este, most is lesz, és hát 3 órát tekerünk, előttünk, utánunk lesznek még rádió, egy lemezlovasok, úgyhogy mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel a nagy Ráckevén fesztiválra, amit egyébként a Rádió 1 is támogat.
2: Egészen pontosan 19 nap múlva, június 20-án leszek 50, és itt a fővárosban ünneplem majd egy 5 órás exkluzív szettel egyébként az 50. születésnapi partimat a pesti rakparton. Azt mondták, hogy ezt mondják. Ezt mondjam. Ez így jó. Na, abszolút jó indulattal mondták. Nagyon-nagyon fontos, hogy erre a születésnapomra...
0: Abszolút jó indulattal mondták.
2: Van, hogy nem. De a legnagyobb jó indulat az a következő dal, gyerekek. Tehát a legnagyobb jó indulat a következő dal, gyerekek. Ezt kaptam ajándékba az 50. születésnapomra Snoop Gertől és a Chipet csapattól. AI-ja csinálták nekem, benne van az egész életem, és diszkókutya is. Na, ezt játszom most, és köszönöm a születésnap ajándékot.

0: Mártot meg. Itt akartam, hogy hazamentem, és akkor ittam még egyet, mert kicsit kevés volt a
1: viszont.
2: Egyébként a TikTokon valaki kérdezte, hogy magyar előadó mikor lesz. Hát már három volt. Egyébként volt a diszkósít saját dala. Ugyebár igen, volt az I'm Angel-nek a dala, és amit én kaptam a Stubkörtől, meg ugyebár a Csipet csapattól születésnapomra. Tehát van itt annyi magyar előadó, sose fogy el.
0: De még jön a Bánat utca, meg ilyenek.
2: Mondjuk ez nem ezen a napon, de majd lesz. Most menjünk tovább, és jön Gordo itt. Az igazi mai slágerek közül a Rádió 1-en. Diszkósít Radio Show. Hát ez kötelező világszerte, így hát játsszuk mi is.

0: 10:53 jó sor, rádió, hogy a 100% tisztaság, maga a BPM tartalom, Adrien színű zenékkel, élőben vagyunk, és ezt a La La Landet eredetileg a Green Velvet nagyon-nagyon sokat játszottam. Azt kell, hogy mondjam, hogy az divat, akinek zöld a haja, egyébként ennyit akartam mondani, és ez nagyon menő, csak így hirtelen eszembe jutott ez, illetve még annyit akartam mondani, hogy július 2-án lesz Discosit Legends majd, 3 órát fogunk játszani, igaz lesz rádió egy DJ előttünk, utánunk, ez egy nagy fesztivál, tavaly is ott voltunk 2025-ben, Ráckevén várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Én meg gyorsan a szombatról még hagyd meséljek egy kicsit, kivételesen 3 fellépésem volt, mert hogy elrontottam a szervezést, 2 hét múlva lett volna a győri bulim, de ezt előrébb kellett hozni, így aztán 3 lett. Szircen, gyereknap és nyárindító fesztivál, fergeteges hangulatban, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm mindenkinek, aki eljött. Aztán Budapest klasszik, méghozzá hajógyári klasszik, ott is teltház, és aztán megérkeztem Győrbe, a kedvenc klubomba, ahol megint csak teltházas bulim volt, nagyon jó estén volt, és szeretném külön megköszönni a Biztonság B közéből Boros Bencének, a Tóth Robertának, a Lóci Csabinak, akik végigjöttek úgy, hogy Orosháza 60 és Debrecen, ahol ők élnek, és minden bulimban ott voltak. Köszönöm szépen!
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy most szombaton várok mindenkit is sok szeretettel Keszthelyen, és ne tessék elfelejteni, hogy június 20-án a Pesti Rakparton 50. születésnapi partim 5 órás szettel. Előttem egyébként a legeslegőbb jó barátom fog játszani délután 5-től 11-ig, én pedig 11-től hajnal 4-ig, és tuti fix, hogy a következő és az előző dalt is fogom játszani. A Green Velvet-et én annak idején nem tudtam játszani, mert nagyon kemény volt ez nekem, de ezt a verziót imádom, és a következő dalban meg egyenesen szerelmes vagyok.

fontos. Imael Angel, van egy kis riport, tessék megnézni, ugyebár a YouTube csatornámon, hogyan is lett ez az örökbefogadás. Szerintem Magyarország első, ugyebár világslegeréről van szó. Most pedig már is megyünk tovább, és jön az a csávó, aki azt az örökbefogadta.

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek a következő három órában, elsőként Metzger Viktória válogatásában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalinnál készítette a Hard Like Mine-t, csak itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: és a Loco Loco a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Mellette Metzger Victoria lemezjátszói mögött is jön az a fantasztikus dal, amit többek között a Stadium X-el csináltatok közösen.
1: Bizony, és Sam Grayel, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablónál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a World Is Mine Radio Show-ban. Did I

I like money, fancy shit. Buy me stuff.

0: a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmak adját a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Victoria a lemezjátszói mögött, és jön az a fantasztikus dal, aminek az országos rádió premierje ugye itt volt nálunk nemrég, veled, Miss Mooddal, és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a rádió születésnapunk fesztiválon is nagyot robbant, úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: Cigala első közös munkája, reméljük nem az utolsó, AM to PM, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött maradjatok mindenféleképpen, vadi új David Guetta és vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és

0: Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Budapest a 10. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek nálunk továbbra is, isteni DJ-től. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, egy óriási kedvencel startolunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en a Bőriz My Radio Show-ban.

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja a Kieszával zseniális. Tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Az Empire of the Sun és az Alive Alok remixben itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello, everyone! This is Alok, and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek! Hello, Viki, neked is még egyszer!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry for You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és most a remixeit közül érkezik az abszolút leges, legfrissebb. Szólt ez is a születésnapunkon.
1: Bizony, egy saját rekket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Des közösére készíthettem egy rádió egyes verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a Third Is Mine Radio Show.

Ilyenek nálunk a hétfő esték. A Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban, és maradjatok, mert hogy rögtön jön Kollár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Side Piece Festival Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, World is My Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy ez a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött nálunk már hétfő esténként is mindig nagy buli van. Mi a most?
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en. Kollár a lemezjátszói mögött az új fiatal hazai DJ generáció nagy-nagy ígérete, és nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: éjfél, ennyi időnk jutott mára. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek innentől az én kezemben. Hibázni nem fogok, az üzeneteket viszont figyelem 0620-311-111. Ő pedig már is Joel Corey, a Galantis-szal, na, hogy nagy kedvenc, Stay a Little Longer. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fenntartom a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig egy rádió egy DJ-t hozok, egy igazi újdonsággal. Ha jól számolom, akkor bő 2 héttel ezelőtt hallhattuk először ezt a dalt, szerintem nagyon jól sikerült. Regálili, Heal Me, amit hozok, és nem csak szerintem sikerült jól, hanem ahogy nézem az SMS és Viber falon a visszajelzéseket meg, ahogy a rádió egy születésnapi fesztiválon láttam a reakciókat, amikor Lili ezt lejátszotta, hát nagyon nagyot ment, és szerintem most is nagyot fog. Regál Lili, Heal Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázséknak pedig folytatódik a játék, a nagy kapura rugás Balázséka. Ma is reggel 6-tól érkeznek egyébként, és megéri jelentkezni. A napi díj ma is egy 65-szörös LED TV, a fődíj pedig, ami pénteken talál gazdára, egy páros belépő a június 26-ai foci VB messe Bostonban repülőjeggyel, szállással. Nagyon rendben lesz. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, ahogy halljuk. Bizony, Felix J. Shaus Walk With Me, STD.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig egy újdonságot szeretnék mutatni. Taylor Swift a folytatásban picivel 3/4 után, aki nemrég elárulta egy interjúban, hogy a Grammy díjai az egyik házában, a fürdőszobában, a fürdőkád köré vannak kirakva. Számára ez az egyik legfontosabb helyszín, és ide állította ki őket. Hát van neki jó néhány, 4 darab egészen pontosan. Ez pedig az aktuális kedvenc, az igazi mai sláger, Taylor Swift és az Uplight. Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már egy óra is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. És ezt figyeljük? Nincs hiba, Kashmir, Wild Ride, már indítom is!

So even if you know that you

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Egy csak igazi mai sláger megy. Rachel Agatha Keane a folytatásban, akit mi Rayként ismerünk, és nem mi, hát az egész világ. És arról, hogy hihetetlen jó dalokat élek el, hihetetlen jó hangon. Ez a Where is my husband tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy saját kiadó, saját tehetséggondozó, saját alapítvány, ami a környezetvédelemért tesz, ez mind-mind ott van Szemfeld napi teendői között, és nem mellesleg a fellépés a világ legmenőbb helyein, legutóbb például múlt héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Az igazi mai sláger Rosalinnel, Szemfeldnek a Heart Like Mine, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi